0: világára. Emellett egyes villamosjáratokon az utasok egyenruhás rendőrökkel is találkozhatnak, akik aktuális közlekedés biztonsági és baleset megelőzési tanácsokkal látják el az érdeklődőket. A rendőrség fokozott figyelmet, türelmet és a sebességhatárok betartását kéri minden közlekedőtől. Június 22-e és 27-e között tartják a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben, ahol a fesztivál történetének egyik legerősebb programja várja a közönséget. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket, mondta el a Sláger FM-nek Nagy Krisztián, a Kobuci marketing vezetője.
1: Egy nyílt nappal kezdünk, Nové Soma és Ifjús Csóri Sándor és a Mordály közös kavalkádja mutatja meg a világzene, a műfaj minden értékét a nagy érdeműnek. A szerdán a Budapest Lesz Bár Mende és a Budapest Bár nagy közös produkciójára kerül sor. Az este kuriózium, ahogy a Dohány utcai zsinagóga főkántora is a vendégünk lesz. Csütörtökön egészen biztos, hogy a széna egyik legfontosabb kortárs világsztárja Natasha Atlasz látogat el. A Racka maratonon Ferenci György összes zenész barátja mindenféle formációjával szíre lép, de lesz még kertmozi, táncház és mindenféle DJ szettek, amik a műfajnak az oltárán mutatják a nagy érdeműnek, hogy mik az értékei a helynek és a hely szellemének.
0: A több mint fél száz művészt felvonultató programsorozat a magyar népzenei, balkáni, mediterrán és közel-keleti hagyományok sokszínűségét mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni. Ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Borsi Lászlót köszöntöm nagy szeretettel, régi kedves barátunkat, szeretett Musical Club alapítónkat. Azért mondom többes számba egy picit, mert valahogy olyan magaménak érzem a ti klubot.
2: De jó.
1: De azért érzem magaménak, mert az első perctől kezdve támogattunk benneteket.
2: Igaz.
1: Azzal a felülettel, hogy itt tudtatok erről beszélni, és én azt mondtam, hogy sikertörténetként könyvelem el, amit ti elértetek. Ez az első perctől kezdve működik. Tehát igen. Mikor kezdtétek el? Hány éve?
2: 3,5 éve. Egész pontosan 3,4 évvel ezelőtt ültünk le Kocsák Tibivel és Várkonyi Matyival nálam a lakásomon, hogy beszélgessünk egy picit, úgy általában. Aztán kijött ebbe a Musical Club, és rákövetkező januárban el is indult. A tervünk az volt ezzel igazából, hogy a musicalnek a klasszikus vonalát erősítsük és vigyük tovább. Ugye sok ága van a musicalnek, ezt látjuk, halljuk. Mi a minőségre mentünk mindenképpen, hát ez a két emberrel nem lehet más csinálni,
1: világos,
2: természetesen. Világos. És az volt a célunk, hogy klubot csináljunk, ahol beszélgetni tudunk, ahol hátteret tudunk adni, ahol be tudjuk avatni az értő nézőt, meg a nem értőt azt is, hogy élvezze a musical világát. És azt gondolom, hogy ez teljesen...
1: Na de hogy eljött. Miért érzem magaménak a ti ötleteteket, amihez egyébként semmi közöm, csak annyi közöm van, hogy nagyon örültem neki már az elején. Mert nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást a mai világban, amikor nyomkodjuk egész nap a telefont, és kényelmesebb valakivel az üzenetküldőn keresztül kapcsolatban lenni, na de itt legalább ti tényleg egy élő közösséget alkottok. A közösség teremtés iskolai példái vagytok egyébként. És visszahoztátok a klub életet Pestre, ami egy nagyon-nagyon rizikós vállalkozás volt, na de itt az első perctől kezdve nyilván jó vendégek, jó struktúra van, meg nagyon szépen építitek az egészet, de hogy teltház van mindig.
2: Teltházan, hála Istennek, igen, és változó. Tehát van egy olyan 30-40-es mag, lehet, hogy 50-es, uh-huh. És mindig van egy nagyjából hasonló méretű, időnként megjelenő, aztán belülük aztán lehet, hát
1: rajongók
2: hogy
1: tag.
2: Rajongók vannak, igen, akik arra jönnek, vagy a Kocsákra jönnek, vagy a Várkonyira jöttek, vagy hát, a Messi volt vendég, vagy rám, igen, okay. Akad ilyen is egy-kettő, de egyébként alapvetően a fellépőkre jönnek. De hát zseniális dolgok vannak itt, és ők is nagyon szeretnek jelen lenni egyébként. Róla majd beszélek később egy picit, de még okay. A nézőkről, mert egy fantasztikus, ahogy te is mondod, olyan közösség jött létre most már, akik ott ismerték meg egymást például.
1: Na, hát ez a legjobb.
2: Beszélgetnek egymással, felhívják egymást például, tehát ajándékokat hoznak, hát ez ami zseniális dolog.
1: Barátságok, ismerettségek.
2: Így van, pont. Szerelmek
1: komoly
2: nem,
1: emberi.
2: Lehet, szerelmek
1: lehet, hogy még azok is.
2: Sőt, tudom, hogy szövődtek szerelmek is, igen. Úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon jó dolog ez. A mai világban, ahogy te is mondod különösen, én azt gondolom, hogy ezt kell erősíteni mindenképpen, és ezt eltaláltunk valamit. És a musical nyelve az viszonylag, hogy mondjam, tehát könnyebben befogadható, mint mondjuk az opera, vagy bármi más. Ez a nagy előnye a musicalnek, ugyanakkor viszont mély tartalmat is hordoz, tehát a legkiválóbb műfajok egyike, azt gondolom.
1: Na, de az rajtatok is múlik, hogy ez a műfaj, ez éljen.
2: Abszolút.
1: És vigyétek tovább, mert az, hogy persze vannak színházak Budapesten, amelyek erre építkeznek, és ezzel foglalkoznak, oké, okay, de ti teljesen más megközelítésből álltok hozzá.
2: Mi hátteret adunk.
1: Így van.
2: Mélységet és hátteret, nagyon jól mondod. Megmutatjuk azt, hogy amit látnak a színházban, akár a Madásban, bárhol máshol, az hogy születik meg? Mik azok az izgalmas dolgok? Hogy tanulom meg egy szöveget például? Mennyire kell pontosnak lenni a zenének, uh-huh. A dallamnak? Kocsáknál nem lehet hibázni. Tehát amikor oda jönnek, akkor óriási stressz van bennük, nem azért, mert imádnak oda jönni, hanem a tanár úrnál nem lehet hibázni, mindenki tudja. Aha. És ez neki kihívás. Mert egy előadáson sem lehet, de ha félrecsúszik valami, hát oké, rendben van. Itt a klubban nem lehet.
1: Nem lehet.
2: Nem lehet.
1: Nem is gondoltam.
2: És ezért jönnek. És ezért jönnek, mert meg akarják méretni magukat. És nekik ez hihetetlen nagy dolog, és az a legnagyobbak is mondják, hogy a Kocsák tanárúrral játszhatunk, énekelhetünk, és zongorázik nekünk, hát ilyen a világon nincs. Igen, és azt a közönség nagyon élvezi, és hogy maradjak a Tibinél meg egy mondattal, olyan improkat csinál, hát világszám. Komolyan mondom, világszám.
3: Elhiszem.
2: Legutóbb Kurtágot utánzott például. Zeniális. Musical stílusban. Tehát a zongora húrjain játszott példát, az egészen elképesztő.
3: Érdemes, kedves hallgatóink, aki még nem látogatott el, Bencz úrház?
2: Bencz úrházban csinálják, én most már 3 éve, igen.
3: Legyen ott a Bencz úrházban, és majd mindjárt elmondjuk, mert ezért jöttél. Hogy
2: Persze,
3: rég láttuk egymást, és mindig örülök neked, de maga az, hogy lesz a nyáron is, tehát nem álltok le. Nincs nyári szünet.
2: Ez a 6. kerületben van, ugye a Bencz úrház, a Bencz úr utca 27-ben.
3: Impozáns helyet, ez nagyon szép utcában, nagyon szép helyen.
2: Ez egy ugye foglalkozom építőiparral, még építészettel is. Ez a 19. században épült egy nagyon gyönyörű kis palota. És ezt megőriztéktük a jövőnek is talán. Igen, tehát ide érdemes bejönni, és csak úgy szétnézni az épületben. Nyáron pedig kimegyünk a szabadba. Van egy olyan 200-250-es szabadtéri színház, színpad. Nagyon a jó hangulattal, fás az egész, valami csoda. És ott csináljuk a klubot. Egy picit más ugye 200 embernek, meg 250-nek klubot csinálni, de miután voltunk már nagy nemzeti színházakban is, Debrecenben, Pécsen, más helyeken is, megszoktuk azt, hogy akár 5-600 emberek is tudunk klubot csinálni, és ez nagyon nagy dolog, hogy azt a hangulatot meg tudjuk csinálni egy 500-as vagy 600-as nézőtérrel is, mint a 100-ason. Mi sem hittük, megmondom őszintén. Ugye az a, és ezt a Vadász Dani fogalmazta, Vadász Dániel, ugye a Debreceni Színház igazgatója. Ő hívott bennünket. Tehát nem mi keressük egyébként a lehetőséget, hívnak bennünket.
3: Látják, hogy milyen sikeres az, amit csináltuk.
2: Igen, és ő mondta azt, hogy ami a legjobban megfogta, túl a profizmuson, a szeretet. Ami átsugárzik, átjön a színpadról. És az a szeretet, ez a fajta közvetlenség, ami egymás között a színpadonban, és a közönséggel is, én szoktam játszani, meg szoktunk játszani a közönséggel, bevonjuk a játékba. És ennek így megvan a klub hatása. És utána a szünetben én például nem az öltözőben szoktam lenni.
3: Ja, ott vagy közöttük a közönség?
2: Igen.
3: Milyen zseniális húzás.
2: Igen. Beszélgetünk, és nagyon kíváncsiak arra, hogy...
3: Meg emberi.
2: És ember, igen. És azt gondolom, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy ki mit gondol, ki hogy látja, tanácsokat kérek, és elmondják őszintén, hogy jobb lenne, hogyha azt egy kicsit hangosabban, vagy máshogy csinálnánk, de mindenki nagyon elégedett.
3: Na hát, és az a lényeg, hogy elégedett is maradjon, mert így tudtok tovább menni, eszetekben nincs abba hagyni.
2: Dehogy is, csinálj, és még egy dolgot hadd mondjak, hogy mitől közvetlen egy nagy színházban is, nem sötét a nézőtér. Van rajta némi fény, hogy lássuk egymást.
3: Igen, de jó.
2: Imádom a mosolygos arcokat, meg amikor együtt élnek velünk. Szóval...
3: És ma meg ritka, úgyhogy ezért is kell.
2: Ez így van. Több legyen. Így van, és törekszünk arra, hogy ne csak szomorú nagy dalokat adjunk, hanem játékos dalokat. És a musical irodalom szűkölködik egyébként a vidám dalokban. Egyébként, ha belegondolsz, akkor a musical irodalomban mindig írnak bele egy-egy ilyen játékos dalt, de igazából nem. Ezeket azért keressük. És ha már szóba hoztad a nyarat, mindig keressük azokat a színészeket, énekeseket, akik a humort is megtalálják az életben. Ilyen például Serván Attila. De most nem lesz, hogy szokott velünk jönni sok helyre. Most az első alkalommal június 24-én, június 24-én Vágó Zsuzsi lesz a vendégünk. És ha már a humort említett, a Faragó Topi. Igen, Faragó Andrés, ugye? Megvan. Hát a humor óhat. Figyelj, én nem tudok már musicalt énekelni. Mondom, Topi, gyere azért nyugodtan. Jó lesz az nekünk, egy Amerikát elénekez, már tökéletes. Úgyhogy,
3: na de nálatok rang lett fellépni, én azt vettem észre a művész.
2: Ahogy mondom, igen, és a nagyon nagy érzés. Nagyon nagy érzés, hogy igen, nem hogy első szóra jönnek, hanem...
3: Szeretnének menni?
2: Igen.
3: Hát tudom, hát hallottam, igen, már eleget tőlük.
2: Most nem mondok nevet, hogy kik hívtak, hogy mi még nem voltunk. Uh-huh. És ez nagyon jó érzés, és persze, hogy jönnek, mert mindenki sorra kerül.
3: Tehát június 24.
2: Igen, 24 az első, és még Baks Andris, hadd mondjam, és nagy kirát. Okay. Baks Andris egy felfutóban lévő fantasztikus fiú, már érte érdemes eljönni, de mindegyikért. Nagy kirát pedig Debrecenben találtuk. Debrecenben fedeztük fel, amikor nemrég ott jártunk. Uh-huh. Fölkért, hogy énekelj, de Badász Dani ajánlotta. Meg kellett hívni Pestre, mint a Győrfi Annát is meg kellett hívnunk Budapestre, ugye Pécsről, és hát igyekszünk vidéken játszó musical énekeseket, színészeket meghívni, mert nekik az óriási lehetőség, hogy Budapesten abszolút megmutathatják magukat. Igen, és mi igyekszünk vidékről is hívni énekeseket, művészeket és fiatalokat. Tehát ez nagyon fontos küldetésünk, hogy fiatalokat is meghívunk. Én most éppen valamelyik nap megyek egy ilyen válogatóra, ahol fölkértek, hogy a legjobbat meghívhatnánk-e a Musical Klubba. Mondtam, természetesen.
3: Boldogan, de jó.
2: Igen.
3: Ilyen megkeres. Júliusban is lesz, ugye?
2: Júliusban is lesz. Ott Egyházi Géza és Mahó Andrea uh-huh. jön majd, és ott lesz egy nagyon izgalmas dolog még, amibe belevágtunk, mert nem csak énekesek vannak most már, terveink szerint úgy volt, hogy táncosok meg, bemutatjuk az egész szakmát. Bakó Gabiék voltak, Bakó Gáborék voltak, igen, aki, igen. Hát szerint a musical játszás legnagyobbja, így a balett vonalán és a tánc vonalán. Na, ő is kis csapata jön, már voltak nálunk ezelőtt egy-két hónappal, ők jönnek megint, most nagy színpadon tudják megmutatni, egy zseniális beavató színházat csinálnak. Tehát bemutatják azt, hogy hogy készül a koreográfia, és olyan apróságok derülnek ki, hát a nézők imádják, és még bohózkodnak is hozzá. És még egy dolgot hadd mondjak, az előző az, hogy a június 24-ét, hogy Toldi Mária is ott lesz.
3: Komolyan?
2: Igen, aki még mindig tanít. Micsoda. Egyébként. Igen.
3: Névsor.
2: És elhozza három legjobb tanítványát, akik többek között például Anna Kareninából fognak énekelni a tercettet. Ezt azért mondom el, mert fiatalokról van szó, és az egyik legnehezebb dal. Igen. És ugye Kocsák Tibinek és Miklós Tibinek a hát talán az általuk is leginkább kedvelt musicalje.
3: Na hát itt kuriózumokat adtok folyamatosan a közönségnek, és én amit nagyon szeretek a Musical Klubba külön is, hogy ugye itt három, ti barátok voltatok egyébként?
2: Igen, hát még a Roxinál, igen, nagyon jobban. Sőt, a Miklós Tibivel is ugye tegyük
3: a Tibi
2: hozzá.
3: Is a negyedikként, igen, ott, igen, volt. Igen. De hogy elkezdtétek a sikerek hatására, nem ment szét ez a Matyi visszatért végül?
2: Egyelőre nem, mert más dolga, generál
3: volt. Igen, okay, igen, tudom, hogy, mert mesélt is erről itt van, egyébként, úgy jön, olyan szeret benneteket, stb.
2: Abszolút,
3: de hogy,
2: persze.
3: De hogy megmaradt a barátság, és tényleg tudjátok ezt.
2: Amikor tud, jön, amikor, tehát várjuk mindig szeretettel, úgyhogy igen.
3: És hogy kuriózumok vannak meg, hogy van nektek az egyéb sorozaton kívül, voltak itt mindenfajta külön kiadások. Tehát mindig próbáltátok ezt színesíteni menet
2: így
3: közben.
2: Így
3: mint
2: van.
3: Egy jó színház.
2: Pontosan. Hát valós színház. Ugye az egész világ az.
3: Aha. Jó, jogos.
2: Itt is van pódium, tehát igen, de azért a közvetlenség az mindennél többet ér. Tehát nekünk az izgalom benne, és a színészeknek is az izgalom benne, hogy karnyújtásra van a néző. Uh-huh. Itt nem lehet mellé énekelni. Itt nem lehet tátogni. Tehát itt
3: teljesíteni
2: élesben,
3: kell.
2: Itt élesben kell csinálni. Aha. Mindent, és akkorákat énekelnek. Tehát az tényleg ez ami fantasztikus, hogy mindenki külön készül, és úgy készül, hogy volt olyan, nevet nem mondok, mondhatnám egyébként, aki lemondott előadásokat azért, hogy a legjobb állapotban lévő hanggal tudjon jönni. Igen.
3: De jó.
2: Igen.
3: Pedig az neki kiesés ilyenkor.
2: Az kiesés. Kiesés, de neki fontos volt, miután már előre rögzítettük, uh-huh. ugye hónapokkal előtte rögzítjük ezeket, mert hál' Istennek sokat dolgozok általában, és félretette egy hételre azt a munkát.
3: De jó.
2: Igen. Ez
3: egy ügy lett. A Musical Club egy ügy lett.
2: Igen, igen.
3: Ügy lett, hanem ügy lett.
2: Bizony nem ügy lett, sőt olyannyira nem ügy lett, hogy egy fillér támogatás nélkül csináljuk ezt, azért hadd mondjam el.
3: Folyamatosan.
2: Tehát a nézői bevételből élünk, hozzá kell tennem, szolid árakkal tudjuk csinálni, mert hát ma sajnos a kultúrát nagyon nehéz. Hát vannak színházak, akik ugye nagy, mondjuk ki nyugodtan 20 000 forintos árak vannak, ami borzasztó. Nálunk azért ennek a negyede körülbelül, amiért, mert mi arra megyünk, hogy elérhető legyen, megmutathassák magukat a színészek, és ők is úgy jönnek, barátságból jönnek, szeretetből jönnek, mint ahogy mi is barátságból csinálunk, tehát egy fildért nem keresünk rajta, megmondom
3: ezt. Na de a szenvedély az visz.
2: Igen.
3: 3,5 éve folyamatosan.
2: Igen, igen, és ez a szerelem, tudod, amit nem lehet elhagyni, örök szerelem. Nem
3: na, ami már hány éve kezdődött?
2: Hú, hát ez mikor indult? 80-ban indult ugye a Evitával a Rock
3: Színház. De te ott voltál az, a
2: kezdetektől? Ott voltam, igen, igen, a Szigeten, igen, igen, és attól kezdve én követtem. Én igazából 82-től 88-ig voltam az Esti Hírlapnál, és akkor lett még erőteljesebb ez a kapcsolatban, akkor már írtam is róluk.
3: Hát a Miklós Tibivel is igen, baráti kapcsolatban voltam?
2: Vele voltam igazán baráti kapcsolatban. Komolyan?
3: Na, igen. Ezt akkor jó, hogy most erre rákérdeztem, én nem tudom, meséltem-e neked, egyetlen egy élményem van hozzá. Egy találkozásunk volt, de fontos volt az életemben, mert még gyerekként az ő 1977-ben megjelent interjú kötetét, a Keresem a szót, Keresem igen. a hangot címűt, amiben a kor nagy zenészei Presszertől, Novai Gáboron át, Kovács Katig, mindenki szerepelt, akik akkor a magyar zenei életet mm-hmm. meghatározták, és olyan jó kérdések voltak benne, hogy ezt kijegyzeteltem, mind a 400 oldalt. Mm-hmm. És azokat a kérdéseket próbáltam mindig aktualizálni. Tehát, hogy nagyon fontos volt, és akkor megláttam őt egyszer egy József Attila színházbeli sajtótájékoztatóról kijönni, akkor oda pattantam hozzá, és elmondtam neki ezt, és egyből oda vitt az autójához, adott a saját musical könyvéből egyet. Tehát nagyon-nagyon fain, így mondják.
2: Igen, így is
3: nagyon korrekt és kedves.
2: Fantasztikus fickó volt egyébként, és nekünk még mindig itt van. Tehát bármikor elmegyünk bárhová fellépés, vagy a klubban is minden alkalommal megemlítjük, minden alkalommal játsszuk a dalait egyébként. Egy szívlélek ember volt, aki csak szereti lehetett, elképesztő tudással bírt, ugyanaz a könyv, amit megvan nálad is, igen. ugye a musical.
3: Igen, igen,
2: az a 450 oldalas igen. kiadvány. Én ezt tanítanám, megmondom őszintén a színművészetén. Egyébként ott van példány belőle. Aha. És volt olyan fiatal énekesünk, akitől megkérdezte, hogy elővette, és mondta, hogy igen, bement a könyvtárba és elolvasta.
3: De jó.
2: Én ezt mindenkinek javasolnám egyébként, aki ebben a műfajban működik, alapmű, és tervezgettük a Matyival és meg a Tibivel, a Kocsákkal és a Várkonyival, hogy meg kéne írni a folytatását. Mert a Tibi ezt 2000-ig csinálta meg. Ugye sajnos már 12 éve nincs köztünk. És azért azóta sok minden történt. De aztán mindig abban maradunk, hogy ezt nem tudjuk úgy megírni, mint amikor Tibi megcsinálta. Fantasztikus ember volt, nagyon jó barát volt, sokat lehetett vele jókat nevetgélni, és a tudása az, ami... Én mindig azt mondom, mellette és a Kocsák mellett én elvégeztem a Zeneakadémiát.
3: Ja, az biztos, abban biztos vagyok. Abban biztos vagyok.
2: Igen.
3: És már színházigazgató is lehet.
2: Jó. Igen, igen, igen, igen. Jó is lenne egyébként, mert remek színházat tudnánk csinálni.
3: Az biztos. Abban meglát. Biztos vagyok.
2: Jó, szóval ilyen csapat egyébként. Jó, nagyon-nagyon jó ez a musical brigád. Tehát operett színházban is fantasztikus musical énekesek vannak, akik nincsenek kihasználva igazából. Vidéken elképesztő tehetségek vannak, fiatalok, kevésbé fiatalok. Szóval nagyon jó dolgot lehetne csinálni, mint hogy születnek is nagyon jó előadások egyébként. Tehát a Madás Teltházzal játszik. Szóval vannak jó előadások. Az Erkelben is...
3: És Tibi, a Kocsák Tibi még ugyanúgy ott van.
2: Igen, igen, a zenei vezető tovább is a Madásban. Okay. Így van, és hát rajta megy keresztül minden, és ez hát látszik is az előadás.
3: Igen, nem igen. véletlenül.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon jó velük dolgozni, és dolgozni is nagyon jó. Tehát túl a barátságon, értem. Ugye nem mindegy, hogy...
3: Igen. Na de az a lényeg, hogy megmaradtak ezek a szövetségek, ezek az emberi.
2: Megmaradtak, és épülnek tovább. Tehát ez, na, nagyon, ez, lényeg, ez nagyon lényeg. Fontos, hogy tudjuk építeni egymást. Tehát én sokat tanulok a Tibitől, zeneileg, művészileg. Ő meg talán azt gondolom tanult tőlem picit mást, ami az én szakmám, az
3: ami
2: én műfajom.
3: Ami egy művészeket is árt egyébként.
2: Igen,
3: de
2: Tibi nagyon jól beszél, remek előadó, tényleg fantasztikus dolgát, meg a tudása, hát az fölér a Miklós Tibiével egyébként. Tehát, de hiszen együtt is dolgoztak. És a Tibinek a mai napig a lelkitársa. Tehát a két Tibi.
3: Értem, ugye, értem.
2: Abszolút lelkitársak.
3: Értem.
2: És a Kocsáknak nagyon hiányzik egyébként. Tehát ezt mindig elmondja, hogy nincs az az ember, akivel ugyanazt meg tudnád csinálni. Még a Brodyval is írtak fantasztikus dolgokat.
3: Igen, tudom.
2: Más.
3: De más az. A lelkület.
2: Ők egy, igen. Igen. Egy levegőt
3: szívtak. Lennon McCartney. Ugyanaz.
2: Nem menjünk messze.
3: Abszolút. Laci, a végén vagyunk, már jó társaságban repül az idő, de készültök a szeptemberi indulásra is?
2: Készülünk, igen.
3: Tehát ti már előttünk jártok jóval.
2: Készülünk, szervezzük, sőt olyannyira, hogy meghívásaink is vannak vidékre.
3: Ugyanúgy.
2: Igen, sőt, tehát lehet, hogy ki tudunk lépni az ország határon túlra is.
3: Hát ahhoz is olyan tékkorok nektek.
2: Erdély a célpont. Uh-huh. Ők kerestek meg bennünket, Dél-Erdély és a felső rész is. Nagy-nagy örömmel mennék, egyelőre még folynak a tárgyalások, de biztos, hogy menni fogunk. És itt is Fehérvárra, Debrecenbe, tehát vannak terveink, amit...
3: Na, hát kívánom.
2: Meg a Bencúrházat továbbra
3: az
2: is.
3: Az maradjon is.
2: Az a törzsejünk mindenképpen.
3: Meg legyen is sok teltházat és sok csillogó szempárat kívánok nektek, nagyon, akkor nagy baj nem lesz.
2: Ennél jobbat nem
3: kívánhatnám. Musical Club, kedves hallgatóink, kövessék, szeressék őket a közösségi oldalon is, minden pontos, fontos információt megtalálnak. Egy biztos, minden hónap utolsó szerdája. Ott a Bencúrházban.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veled.
3: Borsi Lacival beszélgettem, aki nélkül Musical Club biztosan nem lenne, de lesz még sokáig. Úgyhogy reméljük, hogy még nagyobb mérföldkövekről számolhatunk be. Lacitól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, visszajáró vendéget és a kedvenc zenészünket, Nagy János Jancsát köszöntöm nagy szeretettel. Hát sok titulust mondhatnék a nevedhez, mert rengeteg díjjal, meg a zenén belül is több mindennel.
2: Csak egy egyszerű zongorista srác vagyok, maradjunk ennyiben.
1: Hát mondod te, én mondhatok rólad mindenféle szépet, meg jót. Örülök neked mindig.
2: És köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és
1: hát
2: sok szeretettel.
1: Ide bármikor jöhetsz, mert mindenkit. Olyan értéket képviselsz egyrészt, másrészt meg olyan közösségépítő fellépéseid vannak, meg persze ezt akár az iskolára is mondhatnám, ahol nem is akármilyen titulust töltesz be, vagy szerepet. Mindenhol, ahol, pont ezen gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, hogy az összes zenei lábad, ami értékteremtés és alkotás, az azért közösségteremtés is. Összehozod a azonos érdeklődésű fiatalokat, időseket, mindenkit, aki a mívesebb zenére vevő és kíváncsi.
2: Hát igen, ugye a tanításnál is ez van, én igyekszem, hogy a zongorista növendékei azok ne csak egymagukba otthon játszogassanak, hanem ha lehet, akkor minél inkább találkozzanak a többiekkel is, illetve hát játszanak zenekarokban. Ez egyértelmű, ugye a táborok is erről szóltak az elmúlt években.
1: Az lesz idén is?
2: Idén nem lesz, vagy legalábbis nem én csinálok tábort, hanem csak úgy óvatosan nézem, hogy mi történik. Meg hát ugye a nagyobb zenekarom, ami ugye ilyen tizen sok fős a Freestyle Chamber Orchestra, ugye azt is hívhatjuk ennek. Egyébként nagyon érdekes, mert néha ezt a gyerekeim is megjegyzik, hogy milyen érdekes, hogy milyen jó kis zenész közösség mozog körülöttem, vagy mozgunk, és amiben ők is tulajdonképpen így bele születtek és bele cseperedtek.
1: Na de az alkotás örömmel az ugyanúgy megvan benned.
2: Az ugyanúgy.
1: És az változik évről évre? Tehát mit tudom én, erősebb, gyengébb, hogy van ez nálad?
2: Hát nyilván vannak olyan időszakok, amikor az ember ihletettebb pillanatait éli. De én inkább azt mondanám, hogy az változik, hogy mikor van kedvem ahhoz, hogy most több zenét írok, mikor inkább játszom együttesben, mikor szólóban, mikor melyik együttesben. Tehát hál' Istennek ezeket így tudom tologatni, tehát így tűnhet úgy is esetleg, mint hogy kinek mindig van kedve, de igazából nem erről van szó, hanem hogy mindig megtalálom azt, hogy éppen mihez van kedve, és azért picit előtérbe hozom.
1: De most például van kedved alkotni? Tehát most milyen időszakot élsz?
2: Koncertezni van kedve, meg játszani. Aha. Tehát nem is annyira írni, hanem inkább nem sokat,
1: azokat,
2: nem sokat, de hogyha ha játszom, akkor azt tartom nagyon fontos. Aha. Tehát ha gyakorlok, akkor is elsősorban, hogy mondjam, tehát most vagy a koncertet gyakorlom, tehát hogy kevesebbet írok, mint inkább játszok.
1: Na jó, de hát a közönséggel való találkozás az tényleg fontos.
2: Hát az a koncert, persze.
1: Hogy ne az online térben kelljen mindenkivel kapcsolódni.
2: Igen, ez alapvetően fontos.
1: Élményt jelent, vagy nem, inkább úgy kérdezem, mikor jelent élmény számodra egy találkozás a közönséggel? Mindegyikre gondolom nem mondod azt, hogy ez az volt. Vagy ez se biztos?
2: Hát én tulajdonképpen majdnem mindegyiket tudom azt mondani, tehát nagyon érdekes dolog ez, tehát, hogy én a zenészekkel való találkozást várom, tehát kövezzem meg mindenki. Ugyanakkor akik ott vannak, őket nem nagyon fontosnak tartom, tehát a közönséget. Tehát mindig azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha trióba játszunk, akkor igazából kvárt, tehát, mert mindig a közönség az mindig egy plusz, egy része a zenekarnak. Tehát, hogy az elején nem tartom azt fontosnak, vagy nem tudom, hogy mondani, tehát nincs bennem ilyen para, hogy most akkor lesznek, nem lesznek, hányan lesznek, jaj, csak legyenek sokan, vagy én nem is tudom, micsoda.
1: A játék körülményért mész?
2: De igen, elsősorban azért megyek. És akik eljönnek ezt meghallgatni, az abban a pillanatban kvázi nyitott a történet és részesei ennek.
1: És társulnak,
2: és onnantól kezdve, hát ahogy szoktuk mondani, ugyanúgy játszunk kettő embernek, mint hétnek, tehát hogy tényleg mindegy, hogy menjen vannak, hogy most az kevés, vagy sok, vagy tényleg, tehát...
1: Tehát valószínűleg akkor azért tudsz te hosszú távú emberi szövetségeket és alkotói szövetségeket is kötni, vagy játszótársit, mert tényleg a játékörömért és azokkal jó játszani.
2: Engem elsősorban ez érdekel, igen.
1: Mennyire mérföldkő a mostani állapot, vagy időszak, amikor találkozunk számodra?
2: Hát számomra egy óriási mérföldkő, hogyha most így nézzük, mert ugye harmadik éve van hát szerencsém játszani Frank Gambele együtteseiben, és most tavasszal volt az, hogy a triójában is, tehát hogy a Frank Gambele gitározik, ugye Dominik Di Piazza basszus gitározik, és én oda kerültem harmadik, mint zongorista.
1: Azért mondd tehát, el a hallgatóknak, kérlek, hogy ki ő, hogy aki nem persze, tudja.
2: Frank Gambele, őt a leginkább a Chick Corea Electric Bandből lehet ismerni, ugye az, nem tudom, 20 éveket játszott a Chick Corea-val, és egy egészen különleges új gitár pengetési technikája is van, amit ugye a gitárosoknak az egyik atya úristen, gyakorlatilag a mai napig a Frank Gambele. És ugyanez a Dominik Di Piazza basszus gitáron, tehát ő a John McLaughlin trióban tűnt fel, és vele lett hatalmas.
1: Tehát nem akárkék ezt a hallgatóknak.
2: Hát tulajdonképpen a jazz első élvonalban igen. lévők, tehát hogy...
1: Ők hol élnek?
2: Ahogy mondta ezt valahogy, most nem tudom, csak nem akarom mondani, hogy gizdának tűnjek, de valamelyik zenész ismerősöm mondta, hogy tulajdonképpen innen följebb nincs, tehát hogy...
1: És igaza van.
2: Hát itt szakmailag, ha így nézem, hogy most kivel lehetne még együtt játszani, vagy akkor hát persze még lehet sorolni neveket, de tulajdonképpen ők már azok. Tehát, hogy
1: na de ez hogy
2: ezért, ezért tartom én ezt egy nagyon nagy mérföldkőnek, és lesz nyáron is lesz hát koncert, is. Tehát hogy nem az volt, hogy emeltem egy koncert, aztán nem csörgött többet a telefon, de hát én ezt tartom. Szakmai,
1: mert az is, abszolút az is, azért vagy, ne is...
2: Világomnak, nem tudom, életemnek az egyik csúcspontjának, ha lehet ezt így mondani.
1: És kérem is téged is, meg a hallgatókat, és hogy ne tévesszék össze a lelkesedésemet itt az udvariatlansággal, nem azért kérdezgetek bele közben, hanem mert tényleg ez akkora dolog, hogy ezt tudni szeretnénk mielőbb, hogy jött ez össze neked?
2: Dominik Di Piazzával 10 évvel ezelőtt játszottam először, szerintem a Alba Régia Jazz Fesztivál szervezett nekik egy trió koncertet, és lebetegedett az zongoristájuk. Ugye valószínűleg miután én ottani, nem tudom, hogy egyszer csak kaptam egy e-mail, de miután az Alba Régia Fesztivált a Mics Gergőjék szervezik, aki a Kodolányok, én meg ott tanítok, mint zongorista, vagy zongoratanár, tehát gondolom, úgyhogy nekik köszönhetem, hogy beajánlottak, mint zongoristát. És azt érdekes, hogy ezt a Dominik mondta nekem most tavasszal, ugye ott a Kim Plainfield volt a dobos, tehát így voltunk trióban, a Kim Plainfield, Dominik Di Piazza is, és én zongoráztam. És most mesélte el nekem a Dominik, hogy a Kim akkor két próba között mondta neki, hogy erre a zongoristára figyeljen oda.
1: Aha.
2: És ugye így, amikor a Dominik játszott kint Oroszországban, akkor abban a turnéban is, ahol a Paul Vertico dobolt oda, ajánlott be, és valószínű, hogy hát úgy tűnik, hogy itt is volt azért ebben erős szava, amikor zongoristát keresett be a trióba Frank Gambele, meg előtte már a kvártetbe is, és hát a Borlai Gergő játszik a Frank Gambaléval ugye már évek óta, tehát nyilván az ő véleménye sem volt nemleges.
1: Világos. De mikor tudtok találkozni?
2: Ott.
1: Mindig a koncerten?
2: Koncert előtt egy nappal van a próba.
1: Ja, akkor van a próba.
2: Persze, igen. Hát megkapjuk az anyagot, felkészülünk.
1: És ez mennyit? Tehát egy évente mennyiszer?
2: Ez eddig nyaranként volt turné, most volt az, hogy tavasszal volt egy pár koncert, most lesz megint nyáron is, tehát így...
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy mennyire klasszik zenekari tagság ez? Tehát ti tartjátok közben is a kapcsolatot?
2: Ezek projektek. Tehát ahogy én beszéltem a Frankkel először, mikor kim voltam, akkor mondta, hogy ugye van egy első számú brigád, aki a Frank Gambele Band. És ha ott valaki nem ér rá, tehát mikor bejönnek az érkezések, akkor elkezd egyeztetni, és aztán vannak a úgymond helyettesek, vagy tehát azután a nevű emberek, és akkor így.
1: Na, de ez nem van. Egy ördögtől tehát, való dolog, meg nem egy kicsinyítő
2: Nem. Hát szerintem nem. Érted, nem szerintem, hanem hogy biztosan nem, mert hogy ugye ő azt azért ezt mindig hangsúlyozta, vagy nem is tudom, tehát az első e-mailben is ott volt, a közös e-mailben a zenekar összes tagjának, mikor arról volt szó, hogy akkor egy próba lesz, és tanuljuk meg a dalokat minden, hogy nagyon köszöni mindenkinek, tatarat, de hogy készüljünk fel rendesen. Tehát ez nagyon udvariasan volt megfogalmazva, de hogy kvázi az ő nevét, nehogy véletlenül bárki
1: is. Értem.
2: Igen, tehát
1: jó, jogos.
2: Hogy jogos, abszolút jogos. Abszolút
1: hol él
2: jogos,
1: egyébként?
2: Abszolút jogos, Barcelonában.
1: Tehát ott oda kellett menned?
2: Nem, Olaszországban voltak a turnék.
1: Aha, oké. Okay. Ott találkoztatok.
2: Igen.
1: És na mennyivel másabb neked ilyen formátumú zenészekkel játszani? Érzed a különbséget egyébként?
2: Van különbség, de nem is, hogy mondjam, tehát nyilván azért, mert nem vagyunk napi kapcsolatban, tehát hogy ez is egy hát hogy mondjam, kíván egyfajta olyasfajta koncentrációt, hogy egy picit talán mondhatnám, hogy összeszedettebbnek kell lenni, de nem igaz. Tehát mondjuk a European Mantra koncerteken pont ennyire összeszedettebbnek kell lenni, tehát hogy is.
1: És a Jancsa koncerteken?
2: Hát ott is. Tehát
1: hogy mindenhol.
2: Tulajdonképpen mindenhol, igen, tehát hogy más a zene, itt annyi van ugye, hogy mikor más együttesében játszik az ember, tehát mondjuk a László Attila együttesében is mikor játszik az ember, tehát hogy más nevét teszed kockára, ha szabad ilyet mondani, bármivel, hogyha nem készülsz fel, ha nem úgy játszol, ha nem vagy ott időben, ha nem, tehát hogy érted, tehát hogy
1: De ez nem azt jelenti, hogy a sajátodat meg oda kened.
2: Nem, ellenkezőleg, tehát én azt is komolyan veszem, de hogy de ennyiben más nyilván, hogyha más produkciójában vagy benne, hogy hát nem teheted, meg véletlenül sem. Tehát, hogy én saját dolgomat vehetem lazábbra, ha akarom, vagy ha akarnám.
1: Az megengedettebb, de...
2: Igen, hogyha nagyon úgy akarnám.
1: De az meg az igényszinted.
2: Igen, de azt sem teszem, tehát, hogy innentől ezt így nehéz.
1: Itt ez, ugye ebben a műsorban szabad, sőt kérem is, hogy mondjál mindent, ahol csak lehet veled találkozni. Tehát tudod a dátumokat?
2: Hát tudom valamelyest a dátumokat, de segítségül tudom hívni.
1: Az összes, nem csak ezt az egy projektet, tehát ahol veled most...
2: Hát 28-án fogunk játszani először a Renden, ez egy református egyházi fesztivál, Veszprémben a Cantus Dei együttessel, ahol ilyen református dalokat fogunk játszani, tehát azokat református énekeket dolgozunk fel.
1: Ezeket te már most tudod is, tehát vagy tanulod?
2: Hú, hát ez egy nagyon régi történet az életemben ez, tehát hogy ugye 89 óta kántorkodom, tehát mondjuk a dalokat nem kell megtanulnom.
1: De hogy
2: ezeknek a feldolgozásait is csináltuk már régebben, ezzel az együttessel pedig 2 éve dolgozunk együtt.
1: Na jó, oké, azt én megértem, de hogy ez nem úgy van, mint a színészeknél, hogyha nem játszol valameddig, vagy nem játszod ezeket a dalokat, akkor azt illik ilyen, hogy hívják a színházba, felújító próba?
2: Hát most játszottunk a Zeneakadémián szombaton.
1: Okay.
2: Tehát, hogy...
1: Okay. Szóval, tehát ezek benne vannak a kezedben.
2: Igen. Általában ezeket én igen.
1: Sírróból nyomod.
2: Nem mondom, hogy sírróból, de hogy, hát, hogy így tudom.
1: Tehát, jó,
2: hogy
1: világon, megértettem.
2: Meg jól olvasok ott, tehát ez egy nagyon nagy előnyöm, sajnos. És aztán Balaton-Boglári Jazz Fesztiválon fogunk játszani trióval, a Voyagers-szel, és László Attilával pedig másnap a László Attila Fusion Circus-szel.
1: Innen csókoltatjuk Attilát,
2: igen,
1: és volt
2: igen, szintén Balatonon, és utána pedig lesz egy nagyon érdekes, hogy Biatorbágyon, július 10-én egy ilyen fesztivál, és ott fogunk játszani. Ott például a trióval, akikben ott a Zsuber Flóra fog játszani, és a fiam Nagy Milán.
1: Őt is üdvözöljük, ő is járt már nálunk.
2: Igen, ő.
1: Jól van?
2: Jól van, abszolút. Abszolút, most már lediplomázott.
1: Na, szívből gratulálok.
2: Abszolút, köszönjük szépen.
1: János, amikor hogy néz ki általában egy heted, és akkor most kifejezetten ezekre a hetekre gondolok, tehát még iskola van nektek?
2: Az iskoláknak
1: már véget
2: ért? Vége van, okay. Hál' Istennek.
1: De hogy egy héten mennyi koncert van ezzel a sok-sok formációval?
2: Hát kiszámíthatatlan? Nem tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse van, sok vagy kevés, tehát nem tudom, hogy ez minek számít. Tehát egy héten egy-két koncert van, nekem ez elég. Aha. Tehát, mert ez mindegyik jó, már bocsánat, hiszem, de hogy, szóval, hogy nincs, én nem vállalok már olyat, ami nem tudom, tehát hogy mindegy, csak a pénzért, vagy hogy mondják ezt.
1: Nincs
2: tehát,
1: kedved.
2: Igen, már öreg vagyok. Tehát,
1: nem megélhetési zenész vagy.
2: Nem, hát Istennek erre nincs kifejezetten szükségem. Tehát ez bármennyi koncert is van ezekkel az együttesekkel, én mindegyiket nagyon, nagyon
1: bírom. Tehát az Attilát tehát, ugyanúgy, hogy az összes többit.
2: Nagyon szeretem. Nagyon. Igen.
1: Például Attiláikkal kell próbálni?
2: Ott is szokott lenni néha egy-egy próba. Ilyen felújító próbák azért van, mint ahogy az előbb mondta. Igen, tehát egy-egy próba van, hogyha nem játszottunk sokat zenekarral. Tehát, hogy azért az mégiscsak így.
1: És egy próba is tud olyan öröm lenni, mint a közönség előtti koncert?
2: Attól függ, hogy mit szeretnénk a próbán. Tehát, hogyha csak annyit szeretnénk, hogy játsszuk át a dalokat, tehát, hogy kezdődik, hogy van vége, beszéljük meg a szerkezetet, akkor nyilván az más. Tehát ez egy ilyen, hát hogy mondjam, felújító próba. Tehát, hogy viszonylag kevés improvizációval tényleg arra koncentrálva, hogy menjenek. Úgyhogy az más. De van az a próba is, ami ilyen kísérletező, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen irányokba tudunk menni. Azok hasonlóak, mint a koncertek, igen. Hát ez attól függ, hogy éppen melyik együttes.
1: Én ahogy most hallogatlak téged, meg rakom össze a mozaikokat, ilyen jó időszak van.
2: Na, abszolút.
1: És szereted is az életedet?
2: Hát igen.
1: Na, hát ez a lényeg. Gondolkodás nélkül rávágtad, örülök neki.
2: Igen, nem különösebben panaszkodok.
1: A tanítás?
2: Én nagyon szeretek tanítani. Igen. Főleg alapfokon, meg még középfokon is. Azt nem mondom, hogy egyetemen nem szeretek tanítani, de ott miután be kell hajtani, tehát van kimenő szint, ezért ott kénytelen vagy néha ugye, kitenni a, hogy mondjam, azt nem mondom, hogy kiteszed a lábadat, de minden esetre el kell mondanod a véleményedet picit világosabban, és azt nem tudom, tehát, hogy mindegy, azt nem mindig szeretik, de hát ez van, tehát, hogy szóval, aki tanulni jár hozzám, azok jól érzik magukat, és én is jól érzem magamat, aki nem, azt nagyon sajnálom, tehát, hogy én se járnék helyébe magamhoz.
1: A közönséged milyen életkorból kerül ki? Kell-e ezt a műfajt, amit te képviselsz, hogy a műfajokat érteni? Tehát kell-e értőnek lenni hozzá?
2: Szerintem nyitottnak kell hozzá lenni, nem kell értőnek. Nem kell értő. Ráadásul most itt hát ezen szívesen el lehetne ezen beszélni, mit jelent az értő, ugye? Tehát, hogy de nyitottnak mindenféleképpen. Az, hogy ez hány éves kortól van, az teljesen változó.
1: Vegyes egyébként?
2: De ezt az idősebb korosztály hallgatja, de persze ezt vicces ezt mondani, mert amióta játszok, mindig ez van. Tehát, hogy ugye, tehát ezek szerint akkor, akik 30 évvel ezelőtt fiatalok voltak, nem hallgatták most hirtelen még csak. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, nyilván nem lenne rossz, hogyha minél több fiatalt lehetne bevonni. Ez egy nehéz.
1: Ez egy örök dilemma.
2: Ez egy örök dilemma szerintem, hogy hol.
1: Vagy feladat inkább.
2: Lehet, hogy inkább az. Igen.
1: Olyan sincs, hogy régiókban esetleg el különül, hogy hol ért, vagy hogy hol nyitottabb a közönség?
2: Ezt nem tudom megmondani.
1: Nincs ilyen.
2: Nem tudom.
1: Külföld vagy Magyarország?
2: Ott sem nagyon látom én ezt a... Tehát, hogy tényleg annyira vegyes, hogy...
1: A lényeg az, hogy szeretjük mi is a jó zenét.
2: A Fényes Szabolcs Alapítványnak az elnöke is vagyok, és a Fényes Szabolcs Alapítványnak több célkitűzése is van, és hát az egyik nem csak az, hogy a Fényes Szabolcsnak a dalait népszerűsítsük.
1: Vagy tovább örökítsük,
2: bár ez is meg fog történni, mert novemberben lesz egy ilyen koncertünk, hanem hogy maga a dalszerzéssel is jobban megismertessük az embereket, illetve hogy azt is egyre magasabb szintre hozzuk, és említettük azt, hogy idén nem csinálunk úgy tábort, hogy ilyen szokásos módon, viszont a Fényes Szabolcs Alapítvány szervez egy dalszerző kurzust júliusban 14, 15 és 16-án, amit viszont Nagy Ábel Márton junior prima díjas és Zavinul díjas zeneszerző fog vezetni. Tehát lesz egy ilyen fantasztikus dalszerző kurzus, ahol elsősorban azokat a fiatalokat, illetve hát várja Ábel, akik a saját dalaiknak a minél, hogy mondjam, precízebb, jobb kidolgozásában szeretnének előre haladni, illetve hogy egyáltalán megtudni, hogy hogyan lesz egy ötletből dal, illetve hogy milyen ötletek is jók ahhoz, hogy egy dal szülessen belőle, tehát hogy egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes dalszerző.
1: Na, akkor ezt arra kérek, hogy még egyszer, hogy hol érjük el a pontos, fontos információkat ezzel kapcsolatban, hogyha most bárki kedvet kapott, akkor van weboldal?
2: Fényes Szabolcs Alapítvány.hu a weboldal, itt rögtön a fő oldalon lehet is látni ezt a dalszerző kurzust, és ott van egy regisztrációs link, ahol...
3: Énként ő nem akárki volt, Fényes Szabolcs. Én nagyon sok sztorit hallottam vele kapcsolatban.
2: Én nagyon örülök, hogy így adódott, hogy Wolf Péter és Malek Miklós és a többiek minket
3: nekem még
2: találtak
3: Korda
2: meg azzal, hogy,
3: róla sokat.
2: Hogy igen. Hogy ápoljuk mi, vagy vigyük mi tovább.
3: Ez egy szép misszió. Úgyhogy szerintem most sok mindenről beszéltünk egybe, de hát sok minden is tartozik hozzád. Úgyhogy a Fényes Szabolcs féle misszióról az szerintem még majd egy kört, még egy beszélgetés biztos, boldogan, hogy megér, de akkor Fényes Szabolcs alapítvány.hu ott megtalálnak minden pontos, fontos információt, és Nagy János Jancsát, ahol csak lehet szeressék, kövessék, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, viszonozzák a figyelmükkel.
2: Nagyon
3: a koncertekre járása. Vigyázz magadra, örültem neked, hogy itt voltam, vagy itt voltál, mind a ketten itt voltunk. Nagy János Jancsával beszélgettem, kedves hallgatóink. Jancsától elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Borsi Lászlónak és Nagy János Jancsának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelzi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan

0: helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Slágerkeddel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége.

0: szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori Szabadtéri Színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcén egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék gúc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat

0: erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian, Túl az Operencián című előadásával. Sőt,

0: Falusi Marian jön az utazási élményeivel. És sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely Híd utca és az Alsó Határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségen csak néha frissíthet a feltámadó délies szél. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, jaj, de jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Nagyon örülök neked, színművészként is örülök neked, meg az Isaszeki Művelődési Ház is múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Úgyhogy abszolút a kultúra elkötelezettél lovasa vagy, és itt a helyed ebben a műsorban. Elképesztő csoda dolgokkal készültök ám.
2: Bizony. Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. Köszönöm,
1: örülök
2: a meghívást.
1: Örülök neked, de tényleg örülök.
2: Tényleg örülök, mert egyszerűen egy kicsit úgy érzem, hogy ezáltal picit teret tudunk adni, és figyelmet.
1: Hát mi boldogan adunk minden olyan kezdeményezésnek teret, ahol ebben az elgépiesedett világban, ahol már egyébként a barátok is üzenetben tartják a kényelmi szempontokból a kapcsolatot, ahol van közösségépítésre lehetőség. Már pedig egy művház, az még az én gyerekkoromban is az volt, és valószínűleg az is marad.
2: És igyekszünk ezt tartani is tovább.
1: És én pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide téged, hogy azért egy nagyon komoly hídépítő vagy ebben a szerep. A színészként is az vagy, meg voltál, de hát az igazgatói székben meg még inkább, mert a múltat kötöd össze a jelenlel, és építed a jövőt, mert ha te nem adsz teret ennek, vagy ti nem adtok teret, akkor hogyan?
2: Akkor ki?
1: Igen, hogyan találkoznak. De ez sok lábadra igaz egyébként, tehát amit hozol a színészi elkötelezettségből, meg a misszióidból, az valahogy most mind találkozik egyszerre.
2: Igen, hál' Isten, így van. Azt gondolom, hogy most egy picit hivatalosan is más, amikor az ember civilként szervez, vagy saját cégében, most egy picit talán hivatalosabbá vált, mint intézményi szinten, vagy keretein belül tudom ezt folytatni. És azt gondolom, hogy most ez így egyre nagyobb és szélesebb körben teret is kap. Mondhatnám ugye, hogy én szeptember 1-ével léptem pozícióba, és kezdtem meg a vezetői pályát itt Isaszegen. Mindjárt, ahogy elindítottam szeptember 1-ével, pozícionáltam a gyerekprogramokat, ami nagyon fontos számomra, hiszen mint kultúrház, ugye minél szélesebb körben közösségépítése a cél, nyilván is összefogjuk a fiatalokat és az időseket. És hát nyilván minél több programot és kultúrát szolgáltassunk. Úgyhogy hál' Isten, például ősszel már nagyon nagy sikerrel dupla teltházzal indítottunk gyermekszínházi bérletet.
1: Én nem is hallottam meg ilyen. Van ilyen?
2: Bizony.
1: De jó. Jó, hát nyilván a gyerekszínházaknál oké, de hogy pont egy művházban ilyet
2: bizony
1: lehet.
2: Igen.
1: De jó.
2: Hát ha dicsekedhetek vele, én így is kezdtem el, és ezzel kezdtem felépíteni, és kvázi összefogni így a gyerekeket különböző városban. Ugye Mohácson indulva 2010-ben, mivel saját társulataink is vannak, ugye együtt dolgozunk Kovács Robival, a kölyök időből még ismerhető, ami igen, generációnk igen, ide igen. ismeri, ugye több társulat, 3 társulattal is dolgozom, Szépernő Színház, Szinovágy Gyula, Apolló Színház, Heidinger Zoltán, és gyakorlatilag kitaláltam egy tantervre épülő programot, olyan anyagokat dolgoztunk fel, ami kötelező vagy ajánlott olvasmány. És ezt ugye színpadra vittük, és elindultunk Mohácson, aztán Bonyhádon, Százhalombattán, Gödöllőn, Dunakeszin, voltunk Pécsen, ott is volt egy időszak a nevelési központban, és itt több városban is mondhatni, hogy nagyon nagy sikerrel, tehát dupla, tripla teltházak.
1: Hát csak gondoljunk bele, mennyivel könnyebb így befogadniuk a
2: bizony,
1: kötelező bizony. Olvasmányt. Bizony.
2: Hát itt tényleg nagyon sok minden szerepelt, ha az alsósokról beszélünk, akkor bár 5. anyag a Kisherceg, de meg tudtuk csinálni ugye zenés feldolgozásban, mind a kicsiktől kezdve a nagyobbakig, Mátyás király ugye az igazságos, tehát itt olyan nagyon jó kis történeteket tudtunk feldolgozni, színpadra vinni, amit a mi generációnk még olvasott, tanult, láttuk, ebben nőttünk fel. Ezek a klasszikus, mert de hát mondhatnám a Ludas Matyit, Pinokkiót, tehát sorolhatnám. Uh-huh. Nagyon sok volt olyan év, amikor konkrétan 50 gyerekanyagot tudtam mozgatni. Külön még elkezdtem ráépíteni az ifjúságot is, hogy megszólítsuk és behozzuk. Csináltam egy Csimota bérletet, ami a kicsiknek szólt, egy grundbérletet, ami pedig a felsősöknek, középiskolásoknak. Ott pedig igazából már a két felvonásos anyagok és műzikerek szerepeltek, Tom Sawyer kalandjai, két Lotti, Huckleberry Finn kalandjai, tehát nagyon sok musicalek, egri csillagok.
1: Ilyenkor egy nagyon széles a, nagyon, azt látom, igen, a merítés.
2: Mondhatnám, mesélhetném.
1: Oké, okay, de hogy ilyenkor az osztályközösségek, vagy a csoportközösségek ezekből a csoportpénzekből állják a bérletárat?
2: Ezt én akkor összeadják? Annak idején úgy kezdtem el, hogy a Mohácson bementem, megkerestem azokat az intézményeket, ott egy picit előtt élveztem, hiszen én mohácsi lévén, azért ismertem az ottani iskolákat, vezetőiket, és ugye megkerestem, és összeállítottam ugye még egy nagyon jó kis anyagot, 4 előadásról, egy programot, és annak ugye volt egy bérletára, és mindenkivel leültem megbeszélni, a tankerület vezetővel is.
1: Aha.
2: És gyakorlatilag sikerült úgy.
1: Hát ez egy komoly összefogás.
2: Hogyne, hogyne. És koncentráltan bevittem őket ugye az ottani művelődési házba, a Kossuth Filmszínházba, és ugye innen indult el ez a történet.
1: De látod, ez működött Mohácson, most működik is a Szeged.
2: Erre alapoztam egyébként, hogy az idő folyamán most már 10 éve gyakorlatilag ez tényleg nagy sikerrel működött, mindenhol. Tehát mindenhol.
1: Jól érzed magad most is a Szegen?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Azt érzem, hogy bár én a családdal amúgy is Gödöllőn telepettünk le, azt érzem, hogy egy olyan kis város, ahonnan én indultam. Mohács, az egy jelenleg egy 18 000-es lélekszámú város, Isaszeg pedig 12. Tele van közvetlen emberekkel, hagyományőrző, hagyományokat ápoló emberekkel, ugye Mohács is, ha mondhatom azt, hogy sokszínű, sok nemzetiségű város. Igen, igen. Sorolhatnám a busajárástól, a sokat szoktól, stb. Tehát, hogy ugyanez megtalálható. Hihetetlen az, ahogy az ember közlekedik, azt már eleve nagyon szeretem, hogy egy zöld övezetben, zöld környezetben vagyok. Hogy mindenki közvetlen. Onnan én jöttem, ez olyan természetes. Én ebben nőttem fel.
1: Na, de hogy az is természetes, hogy nyitottak a kultúrára?
2: A nyitottság megvan, azt kell tudni, hogy Isaszegnél egy picit alvó város. Meg kell mozgatni. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években, bár én ott nem tevékenykedtem előtte, hogy, de így köszöntöttek, hogy egy picit nehéz őket kimozdítani. Én azt gondolom, hogy most, ahogy megyünk és csinálunk azért rendezvényeket, nagyon sokan jelzik, hogy nagyon jók a programok, hogy tök színvonalas is, és tetszik nekik. Még nehezebben indulnak és mozdulnak ki. Tehát, hogy
1: úgy ez érzem, a feladat.
2: Persze, ez most egy feladat, de ugyanígy jártam Bonyháddal. Tehát amikor Mohács után léptem Bonyhádra, olyan érdekes, hogy hasonlóan, szintén most Bonyhád is egy 12 000-es város, hogy amikor elindítottam a gyerekbérlet, az jól működött, mert nekem az intézményi rendszert nagyon jó volt, egyszerű volt összefogni. Egyébként ott volt a kulcsa, ha már beszélünk róla, hogy egy intézményt megszólítani, megfogni, ahol a nevelő nekem nagyon sokat segít, összefogja a gyerekeket, és akár iskolai vagy évfolyami szinten, ha felsős vagy alsós, összeszedték a pénzt, kvázi megvették ugye a bérleteket, összefogták, elhozták és hazavitték a gyereket. Innentől kezdve nyilván ez még érdekesebb volt, ha délelőtt volt előadás, és én ezt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a kicsiknek, főleg ha óvodát is, mert az óvodát is sikerült összefogni. Az óvodát ugye még délelőtt, mondjuk 10 órakor, hiszen délben ők esznek, délután alvás van, tehát igen, őket igen, már nem igen. tudod mozdítani, de hogy utána már ráépíteni még a délelőtt is a kora délutánra az alsósokat, vagy akár a felsősöket. És nyilván a gyermek, hogy ne iskolába legyen, hát természetesen azért ezzel motiválni lehetett. Az még egy plusz dolog volt, hogy tényleg próbáltunk iskolai anyagra építeni. Uh-huh. Tehát olyan anyagokat elhozni, megmutatni nekik, ami én azt gondolom, hogy előnyükre válik.
1: Na de mi lesz a felnőttekkel?
2: Mohácson ez is elindult, tehát 2012-ben elindítottam ott is a felnőtt, nem is elindítottam, inkább úgy mondom, hogy átvettem, és hál' Isten az gyakorlatilag most már több éve teltházzal működik, tehát elfogyott a tavasszal, vagy lement a bérlet, kiadtuk a következő évadot, és nyára már megvásárolták. Én onnan ezt egyébként tovább vittem Bonyhádra, ott 6-7 éve indítottunk el Vörösmarty bérletet, és hál' Isten most ott tartunk, hogy nem egy, hanem még ráindítottunk egy mini bérletet tavallyal, és tavalyi évaddal, és az is elfogyott.
1: Az is.
2: Tehát szokták mondani erre, hogy táblásház.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon jól működik. Én ezt nagyon szeretném mind átemelni, áthozni ide is a Szegre. Úgy gondolom, hogy gyerekszekcióval már nagyon jól nyitottunk, és tényleg dupla teltházzal működünk is. Igyekszem bevonni a környéket is, Pécelt, Dányt, akár Kistarcsát, Nagytarcsát.
1: Ezt akartam pont kérdezni, azért
2: hogyne.
1: Sok minden van a
2: hogyne.
1: Környezetben.
2: Van. Itt egy, ami nehézség, van olyan része, ahol nehezen tudják megoldani az utazást, pláne, bár nincs nagy messzeség, vagy távolság, de azért buszokkal kell megoldani. Nem mindig tudják megoldani azt, hogy közvetlen olyan járat jöjjön, bérelni kell akkor buszt. Ugye az megint drágítja, de nagyon jól működik a kommunikáció Péccel, a polgármester asszonya, tehát leültünk, beszéltünk vele is.
1: Tehát teszel érte ez a lényeg.
2: Hogyne, hogyne.
1: Az, hogy milyen a program, az befolyásolja?
2: Hát hogyne, persze.
1: Tehát nem akármit vesznek meg a bérlettel, hanem konkrét előadásokat.
2: Igen, konkrét előadásokat. Tehát ugye a gyerekbérletnél most itt a Mátyás király, a dzsungelkönyve, ezek általában nyilván a korosztálynak megfelelő 1 órás, 50 perces zenés mesejátékok. Csinálunk óvodai előadást is, tehát külön rányítottam az óvodásokra is, hogy legyen egy-egy báb előadás, ugye nagyon szeretik, és ott azért egy 30-40 perces bábos előadásokat láthatnak. Most elindítottunk egy ifjúságit, őt még nem mertem kifejezetten bérletre emelni a dolgot, mert azt gondolom, hogy picit meg kell mutatni, fel kell mérni azt, hogy milyen igény van, de például tavasszal a Koldus és Királyfival nyitottunk, és ősszel pedig a Tom Sawyer kalandjai lesz, ugye ezek két felvonásos előadások. Én bízom benne, hogy őket is meg tudjuk szólítani, de ősszel, amikor én elkezdtem, akkor azért a gyerek mellett az ifjúságot is próbálkoztunk és megszólítottuk, és hál' Isten ki tudtuk azért úgy hozni az előadást. Egyébként a Karinti tanár úr kérem volt. Ezt egy 70 perces ifjúsági előadást csináltunk, és estében pedig egy két felvonásos nagy színházi előadást csináltunk a felnőtteknek.
1: De kikkel?
2: Ez az Apollo Színház volt, amit már említettem is, ugye, hogy gyerek és nagyobb előadásokat is csinálunk. Heidinger Zoltán a társulat vezetője. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos, így van, hogy milyen előadásokat és milyen színvonalú előadásokat csinálunk. Azért nálunk, hál' Isten, akikkel dolgozom, sajnos nincsen töménytelen pénz, nem áll rendelkezésre, de nagyon erős, nagyon jó feldolgozású darabokat csinálunk, díszlettel, jelmezzel, és nagyon sok esetben zenés. Ami azért fontos, mert valljuk be, ha nem jól nyúlnak egy-egy darabhoz, az lehet unalmas. A gyerek unja. Ott ül 50 perc.
1: Meg az sok pénzért is lehet unalmas.
2: Hát ez így van.
1: Nagy
2: így
1: költségből.
2: Van. Volt már a precedens, úgyhogy. És ezeket, hál' Isten, már nagyon jó bevált az évek, évtizedek alatt, hogy végig zongoráztuk, azért én látom, tudom azt, hogy mihez kell, vagy mihez érdemes nyúlni.
1: Na, ez egy jó téma. Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet biztosra menni? Tehát ami egyszer bizonyított máshol...
2: Jó a kérdés.
1: Ha egyszer... helyekre gondolok, meg amikről pont beszélgettünk, amíg nem éltek a mikrofonok, tehát ami egyszer tényleg valahol, akár egy másik országban bejött, az tudja, hogy nálunk is siker lesz. De nem menjünk akkor határon túlra, nézzük,
2: persze,
1: ami már egyszer itt működött.
2: Egyébként érdekes, mert ha a színpadot nézem, akkor azt mondom, hogy nem, valóban nem. Na de én most ilyen 80 meg 100 előadás után vagyok.
1: Aha.
2: Abból azért le tudom mozgatni ezt, hogy ebben a térségben, legalábbis ahonnan én ugye elindítottam, ott ugye több helyszínen voltunk, Pécs, Siklóson is egyébként, Bonyhád és ugye Mohács, hogy ahol nagy siker van, és a gyerekek azért ovációval fogadják, nagy tapsal tényleg, tehát örömmel jönnek utána akárki hozzánk, sőt, még azt mondom, hogy a kicsik is még autogramért, tehát itt is a szegény, és ez csoda, hogyne.
1: Tehát hogy nem selfie, hanem autogram?
2: Például igen, és a szegény is. Pont ma reggel voltam benne a városüzemeltetésnél, és ott az egyik kolléganő mondta, hogy hát neki van autogramja, és ott ültem, mert beszélgettünk pár szót, és így csodálkozó, hogy hallgattam, hogy mi lesz belőle, és mondta, hogy hát tőlem van autogram, mert a Dzsungel könyvében ugye játszom a Sirkánt, és gyakorlatilag szeretettel Szilasi Balázs, ugye aláírtam, és mondta, hogy hát megvan az autogram. Igen, a kicsiknek ez még élmény. Ez egy csoda.
1: És neked színészként milyen átállni?
2: Hát ez egy örömjáték.
1: Az?
2: Hát persze. Persze. Egyre kevesebbet van időm módom, ugye az, hogy most azért egy intézményben vagyok, hát hál' Isten lekopogom, hogy nagyon-nagyon jó a vezetés, a városi vezetés. Nagyon rugalmasan állnak hozzá, és így is indítottuk, hogy én nem vagyok az a kifejezetten irodai ember, aki leül, és akkor bent ülök.
1: Én tulajdonképpen most erre kérdeztem, hogy hogy bírod az alkotói szabadságot. Persze ez is nyilvánvalóan alkotás, mert valamennyi szabadságot csak van vezetőként.
2: De úgy, hogy mellette tudok játszani is.
1: Tehát nem megy akkor egyik sem a másik rovására?
2: Nem, hál' Isten nem. Mert
1: vagy támogatja is?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most, hogy én ebben is dolgozhatom, mind a kettőnek teret tudok adni. Hiszen én még benn vagyok egy picit a szakmába, és nem léptem ki belőle, ezáltal rálátok, látom, hogy mit érdemes, honnan érdemes meríteni, és nyilván kapcsolatok által azért teljesen más áron is tudok esetleg pozícionálni, vagy hozni.
1: Abszolút, tehát biztos vagyok benne, hogy ez neki jól jár. Hát, ezzel.
2: Hát ha
1: is a Szegen.
2: Így van.
1: Is.
2: Így van.
1: Na, de hogy te például is a Szegen mikor álltál színpadra? Színészként.
2: Ősszel, amikor kezdtem.
1: Egyből?
2: Nem. Ennek azért van egy kis előélete, hogy amikor én ezt elkezdtem is a Szegen szeptember 1-jel, akkor ugye pozícionáltam a gyerekelőadást, az ifjúságit is, a tanárként, mind a kettőben játszom, vagy a gyereknél is több előadásban, viszont ebből pontosan amiatt, mert abban a helyzetben vagyok, és ott ülök, ahol én ebből így ki akartam húzni, legalábbis is a Szegen úgy voltam vele, hogy
1: ott ne.
2: Igen, tehát, hogy akkor ott azért ne, viszont nagyon, nagyon rendes volt a polgármester úr, dr. Budaházi Árpád, aki abszolút támogatott abban, hogy nekünk, azaz nekik azért ez egy fontos dolog és egy nagy dolog, és ők erre büszkék, és ők szeretnék, hogyha én szerepet is vállalnék, tehát hogyha ugyanúgy színpadon lennék.
1: Hát akkor megvan.
2: Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, és ezért is válás vagyok nekik.
0: Ez a Slágerkult.

0: leszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel. Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Tesz-e különbséget színpad és színpad között? Tehát most lényegében az, hogy Bonyhád vagy Isaszeg számít, vagy Gödöllő, bármit mondhatnék, nagy színpadokat is.
2: Ha én elmondanám neked, hogy hol és milyen helyeken játszottunk már, akkor ugye elcsodálkoznék. Okay. Volt, hogy egy busz végállomás, mert ott volt egy rendezvény, és oda hívtak, vagy vásároltak meg minket a nyári melegbe, ahol Ludas Matyit játszottam a kucsmában, meg a nem tudom, tehát mindenemről folyt a víz, és hadd nem mondjam, hogy közben a kocsmából kijött az úr egy csöre, tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy na hát nem ez volt az álmom, de hát nincs, nem teszünk különbséget. Feladat van, mint ahogy, ha emlékszel, erről már beszéltünk, hogy nincs kis szerep, nagy szerep, szerep van, amit el kell játszani. Ez a dolgunk. És ha öt ember vagy öt gyerek ül bent, és látom a csillogást a szemében, akkor már értelme volt. Akkor adtam valamit.
1: Meddig látod a jövőt? Tehát vezetőként már megvan a következő évad, vagy hogy?
2: Az évad meg, tehát a gyereket már kiadtuk, tehát ahogy zártam, ugyanazt emelem át, hogy említettem is, ami nagyon jól működött, és azért hál' Isten egy 15 év tapasztalat van ebben, hogy hogyan miként tudom összefogni és biztosítani azt, hogy igenis fel kell készítsem a nevelőket is. Hiszen ha ők partnerek, és segítenek abban, hogy a gyerekeket összefogják, elhozzák, akkor az én kötelességem az, hogy időbe felkészítem őket is, megmutatom és bemutatom azt, hogy mi lenne a következő évad, és ez így is történt most már tavasszal gyakorlatilag az utolsó előadáson, akkor készülök, kimegyek, megköszönöm a részvételüket a gyerekeknek, a nevelőknek, az intézményvezetőknek a munkáját, és elmondom, hogy mi várható a következő évadban, és ezt ki is adom, át is küldöm nekik e-mailen, hogy ha lehet, és ha működik, akkor tudjanak vele dolgozni, be tudják építeni az adott tantervbe. És ez nagyon jól működik.
1: Na, de akkor ez most a gyerekbérletekre vonatkozik, a többi?
2: A többi a nagyszínázó, hogy a felnőtt. Alakul. Tehát én most azon vagyok, Isaszegen, ilyen szempontból, ahogy említettem, most törjük az utat. Sajnos nagy költségvetésünk nincsen, úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy szépen lassan bontogassam a szárnyainkat, minél több programot, és ha lehet olyan programot próbáljak elindítani, ami egy kicsit profitorientált, vagy megáll a saját lábán. Hiszen
1: tudjatok,
2: így van, én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd az önkormányzatoknak is az egyéb ilyen területen való finanszírozása. Ha én arra készülök most fel, és az ugyanúgy, ahogy említettem, hogy Bonyhádon is 2-3 év volt, még eljutottam oda, és ezt még gyorsan csak közbeszúrom, hogy úgy kezdtük el, hogy 50 bérletet vittek el a 331 férőhelyen. Tehát folyt rólunk a víz. Hál' Isten ott jegyértékesítésben tudtunk kompenzálni, de ez idő volt. Az első évben emlékszem, hogy konkrétan ilyen 100-110-50 bérlet és 100-110 jegy fogyott el. Tehát ezt építettük, és nem volt rögtön pluszos vagy nullás. Ebbe energia kell.
1: Na, nyáról is kell, hogy beszéljünk,
2: bizony,
1: hiszen itt
2: hiszen
1: van.
2: Hiszen azért is jöttem fel.
1: Tudom, igen. Az aktualitás, csak hát nézd, de nekem nem vagy itt minden nap.
2: Ez így van. De szívesen jövök, ha hívsz, akkor jövök.
1: Mindenképp, mert izgalmas, meg abszolút ideillő minden, amit csinálsz. Szóval mit fog történni most a nyáron?
2: Na, amivel most igyekszünk előrukkolni, és tele vagyok energiával, június 27-ével indítjuk az Isaszegi nyári fesztiválunkat. Ahogy említettem, ugye nagy büdzsével nem rendelkezünk, ebből adódóan egy kis mini fesztiválban gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy 27-ével indítunk a csatangoló hagyományőrző néptánc együttessel. Neki lesz a 20 éves jubileumi gála műsora. Ez egy ingyenes gála lesz majd, este 7 órakor, tehát 19 órakor a Gábor Dénes középiskola udvarán. Ez egy ugye szabadtéri fesztivál lesz majd. Innentől kezdve mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. lesz majd természetesen büfé, tehát minden megtalálható, ami szükséges, viszont itt nem áll meg majd az este, mert a jubileumi műsor után pedig lesz majd egy Szent Iváni tűzugrásunk, ez egyébként szintén hagyományokra épülő Issaszegen, úgyhogy a gála után ez lesz, és még egy kis ráadás, az este folyamán tűz zsonglőrrel zárjuk a 27-ét. Úgyhogy ez így néz ki. Aztán másnap 28-án folytatjuk a programot, nagyon jó kis musicalt hoztunk el, ez pedig a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, a Hair. Uh-huh. Este 8:30-kor
1: nem kezdődik. Akármilyen
2: nem, bizony.
1: Előadást kapnak az Issaszegiek.
2: A Hair. Hétfőn tartunk egy kis szünetet, és kedden pedig folytatjuk és zárjuk még egy én azt gondolom, hogy rendkívül nagyon jó és egy nagy siker darabbal, a Pál utcai fiúkkal, szintén a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, és este 8:30-kor. Úgyhogy így néz ki.
1: Érdemes is a Szegre menni. Egyébként most van az a lélektani pont, mondd is el, hogy hol, ha most bárki elfelejteni, hol találják meg a pontos-fontos időpontokat.
2: Jó, megtalálják nálunk az Issaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely honlapján, weboldalán. Egyébként jegyeket online is lehet vásárolni, és nálunk is a jegyirodában, tehát Issaszegen, a Művelődési Házban, ezeken az oldalakon.
1: Megmondom, közösségi oldalakon.
2: Közösségi Facebookon is megtalálható, tehát ha bekövetik az Issaszegi Művelődési Házat, akkor abszolút minden megtalálható, és igyekszünk folyamatosan reklámozni is.
1: No, most kérdezem előbb az igazgatót, aztán majd a színész is érdekel, hogy igazgatóként ezt hogy képzeljük a hallgatókkal? Itt az történik, hogy zsákszámra, vagy hát volt ez régen, amíg leveleket kaptak, de mondjuk az e-maileket az dögivel kapod mindenféle önjelölt művésztől, hogy szeretnék fellépni is a Szegen?
2: Az az igazság, hogy valóban nagyon sok jön, de hál' Isten van egy nagyon kedves kolléginám.
1: Ő a hárító?
2: Oké. Okay. Igen, igen. Bevallom, hogy ebben még fejlődnem kell. De egyébként egy mentségem van, hogy valóban nem az van, nem az a klasszikus értelemben bennülök az irodában, hanem azért itt kim vagyok, jövök, megyek, így van, tehát folyamatosan intézek, megbeszélés van, ezeket kevésbé. Viszont a kollégina mindenről tájékoztat, tehát minden, ami olyan fontos, akár bármiféle produktum megkeresés van, és hoznának bármit, ezekről mind tudok, csak kvázi ezt kolléganő segít és kezeli.
1: No, Szilasi Balázs mint színész ugyanúgy működik, és ugyanúgy téged társulatot, tehát gondolom te persze. Nem tartozol társulathoz.
2: Persze, persze.
1: Hanem produkciókra kérnek fel.
2: Én szabadúszóként dolgoztam már az elején is, amikor még kezdtem, 2000-ben, akkor Tatabányán, Dunaiváros, tehát szabadúszóként. Így egy picit meg tudtam azt tartani, azt az önállóságot, és ebből tudott kinőni az, amit el is indítottam, hogy abszolút mai napig is azért szólnak, vagy ha megkeresnek. Ez nyilván az idő függvénye, hogy mit tudok, vagy mi az, ami belefér abba az időbe. Olyan szinten nem tudok nyilván elköteleződni, hogy azt mondom, hogy akkor most van egy próba folyamat, 2 hónap is, akkor én ott vagyok ilyen nappal, mert ez a fő munkahely, és én szerettem és imádom ezt csinálni. Hál' Isten, nagyon jól is érzem magam, jók a kollégák, tehát hogy tényleg nagyon jó csapatom van. Én megtaláltam itt azért most a helyemet, de a könnyebb és a kisebb darabokban azért egyszerűbb. Tehát, hogy említettem, hogy a kis társulatokkal dolgozom, azért nálunk egy-egy produkciót összetenni 5-6-8 alkalommal maximum. Összeugrunk, és mi pár órá próbálással összetesszük azért az előadásokat, a kisgyerekanyagokat.
1: Egyébként te korábban jártál ebben a művházban színészként?
2: Nem.
1: Tehát ezt ide már igazgatóként.
2: Nem voltam én a Nemzetibe, voltam. Igen. Itt nem voltam.
1: Okay. Na, csak hogy képzeljék a hallgatók, milyen a művház? Tehát például a nézőtér az ilyen emelt, vagy?
2: Nem, nem.
1: Tehát minden egy szinten
2: azt
1: van.
2: Kell elképzelni, hogy ezt most így nehéz leírni, ez egy egyszerű műfáz. Azt kell tudni, hogy régen a régi rendszerben összefogással kezdték el építeni, aztán bővíteni. Uh-huh. Ez mindig egy kicsit bővítve lett, foltozva, hozzátéve, tehát maga az ember belép az aulába, egyébként nagyon szép hangulata van, kicsit sötét, de tényleg szép hangulata van, de ez egy régi épület. Uh-huh. Nagyon sok sebből vérzünk, nagyon bízom benne, és a polgármesterünk is azért lobbizik, hogy nyilván ezt az idő folyamán egy új épületet sikerüljön esetleg felhúzni. Azt gondolom, hogy itt ezt az épületet már nagyon újraépíteni nem lehet.
1: Nincs értelme.
2: Viszont a székek meg ugye pontosan amiatt, mert mint a régi kultúrházak, ha emlékeztek még rá, mikor ugye ott a színpad, van a függöny, és akár táncházakat is csináltak, igen, ugye onnan évő például, ott azért arról szólt, hogy Schwab bál, egyéb német vagy német bálok, és gyakorlatilag ott akkor táncolni is lehetett, tehát egy parkettért kell elképzelni, egyébként ablakokkal, és sötétítőkkel, és bepakoljuk a székeket, tehát az üléshez. Körülbelül egy 280 széket.
1: Jó, van bája.
2: Van.
1: Ennek.
2: Van. Tehát lehet kibe pakolni, ez egy jó kis közösségi munka, de hát ez nem teher, mert megvan, hogy miért csináljuk.
1: Mennyi program van egyébként havi szinten? Minden héten van valami?
2: Mindig van valami. Uh-huh. Az, hogy maga színházi vagy...
1: Azt értem, vagy gyerek, nem, vagy kiállítás, egyébként igen, mert tehát, ugye még arról nem is beszéltünk, a kiállító
2: persze.
1: térről vannak mindig aktuálisan kiállítások?
2: Mindig. Van időszaki, igen, időszaki kiállításaink is vannak, ugye a múzeumban is, sőt most nálunk pont a Klapka György általános iskola állított ki, és kint vannak a rajzaik, tárgyakat állítottak ki, sőt, ugye vannak, kicsit puskázok, akkor gyorsan elmondom, hogy van saját csoportunk is, ugye van a Baba-Mama klubunk, és a Szegi Fotós Egylet, tehát ugye itt egy egyletre kell gondolni, vannak 13-an, 4-en, 5-en, és gyakorlatilag fotóznak, kiállításokat csinálnak nekünk, gyakorlatilag feldíszítik a színháztermünket.
1: Óriási.
2: Van egy nagyon jó kis Isaszegi asszonykórusunk, temető csoportunk, Tánc Meridián Torna, ők az idősebb korosztály, nagyon aranyosak, imádom őket. Van egy bája, jönnek, mozognak, együtt vannak, összetartanak, sok esetben azt látják, hogy dolgozunk, vagy irodában ülünk, akkor beinvitálnak, vagy berángatnak minket, és akkor kicsit megmozgatnak minket is. De ott van a Gaudium Carminis női kamarakórus gyakorlatilag, és van egy nagyon jó kis csoportunk, a Csata Tánc Együttes. Úgyhogy...
1: Tényleg mindig nagyon... van valami.
2: Igen.
1: Nálatok. No, hát ugye igazgató vagy, hogy csörög a telefonod folyamatosan. Igen, ezt megszokja az ember?
2: Meg ezért veszem némára, ugye elviselhetőbb.
1: De tényleg, amíg az ember színészkedik, kevesebbet csörög?
2: Igen, akkor nincs nálam.
1: Lényegi,
2: meg az óra sincs rajtam, tudod. Okay, tehát, hogy bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben, amikor volt olyan évadunk, amikor közel 250 programot vittem színre, és amikor az ember folyamatosan pörög és színpadon is van, akkor egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy idegesít, zavar. Uh-huh. Zavar a telefon hangja, magon csörög. És egyszer a frác jött rám mindig, hogy most akkor kihív meg, mi van, és így némából, hogy jobb, ránézek az órámra, oké, felveszem, vagy éppen visszahívom.
1: Meg viszi a fókuszt, arról nem is beszélve. Igen. Folyamatosan tele. Igen. Nagyon örültem neked. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok ott a helyiekkel, mert akkor nagy baj nem lesz. Egyébként még nincs messze Pesttől.
2: Nem. Meglepő, mert gyakorlatilag azt mondom, hogy nyilván nem a nagy dugóba, de egy ilyen 30 perc alatt be lehet egyébként érni Pestre. Úgyhogy
1: én valami házibuliban voltam ott egyszer, kb.
2: Voltál?
1: Igen, még arra is emlékszem, hogy bográcsoztunk itt ilyen kertben. Igen, slambucot ettünk.
2: Slambuc, bizony.
1: Na, de az meg bizony. A Debrecen a hajdúságból jön, nem? Vagy nem igen, tudom pontosan, de ott ettünk pécel.
2: Slambuc, meg tótok.
1: Is a szegen.
2: Hogy igen.
1: Tótok
2: igen.
1: És?
2: Szerintem igen.
1: Na jó, minden. Ott tettem először, úgyhogy innen ezzel társítom, úgyhogy jó élményem van, és biztos, hogy ki fogok menni hozzátok.
2: Szívesen látunk egyébként, ha már itt tartunk, akkor ha van kedvetek, nézzetek el, látogassatok
1: ki. Hát ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nincs messze, tehát a nyári fesztivált, azt mindenféleképpen ajánlom, és akkor az Isaszegi Művelődési Ház weboldalát
2: így van, kövessék, nézzenek rá, igen.
1: Nézzék meg a pontos programokat.
2: És minden megtalálható. És ha megengeded, még így zárásként muszáj, hogy elmondjam, és megköszönjem egy, hogy itt lehetek, és egy picit nagyobb teret biztosítottatok számunkra, meg a Gábor Dénes középiskola vezetőinek a támogatását, segítségét, az Isaszegi önkormányzatnak támogatását, nyilván azoknak a szolgáltatóknak, itt a városüzemeltetésnek, az FM Sound, aki biztosítja majd a technikát, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jó áron. Tehát nem jött volna, vagy jöhetett volna.
1: Tehát ez összefogás.
2: Ez igen, igen. Okay. És a kollégáimnak, tehát akik nagy erővel dolgoznak rajta mind a
1: héten. Ölelünk mindenkit. Köszönöm, van, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szilasi Balást ajánlom a figyelmükbe, téged is megtalálunk a közösségi oldalon?
2: Persze.
1: Úgyhogy színészként is egyébként, meg hát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy megint mindenki rád jöjjön és ajánljon mindenféle szuper kulturális programokat.
2: Állok elébe.
1: De van ott elég ötlet szerintem.
2: Van
1: meg, bőven. Meg amit még meg kell valósítani.
2: Van. Lesz is.
1: Úgyhogy találkozunk is a Szeged.
2: Köszönöm még egyszer, hogy itt lettem.
1: Itt voltál. Balástól most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelzi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben az Zugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontási miatt egészen ma éjfélig. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként a Valmár és Manuel közösen, Éget a nap, ezt már is elsőként tartsanak velem.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Sláger hétvége, benne pedig a Székrálók mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, és mindketten a Bakás téri énekzene általános iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hanged, ha megborzolt a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió, hallgatást kívánok!
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Sztív vagyok, az egyik műsorvezetője ennek a műsornak, a másik műsorvezető társam Ortutai Dóri.
3: Sziasztok!
2: És a két fantasztikus barátunk, visszatérő vendégünk, most mondjátok be ti a neveteket.
4: Dani és Máté!
2: Dani és Máté! Hát ez a jó, Máté és Dani, Dani és Máté. Hanyadjára lehettek itt?
4: Hát egy éve kb.
2: Hát 7-8-9 alkalom. Azt kell megmondanom a rádió hallgatóknak, hogy ez felvételről szokott ez a műsor menni, és most van itt Budapesten, amikor a felvétel történik és zajlik, a BL döntő. És Dani arzenálos mezbe van itt.
3: Ezt gondolod, Dani?
4: Igen.
3: Úgy látod a mai napot?
4: Igen.
2: Az Arzenál nyer.
4: Igen.
2: Ki a kedvenc játékosod az Arzenálban?
4: Viktor Gyökeres.
2: Ja, Viktor Gyökeres. De miért ő egy svéd játékos?
4: Nem, svéd, magyar állampolgár.
2: Igen, akkor miért nem a magyar válogatottba játszik?
4: Svédországban született, de Magyarországon, itt a határnál.
2: Aha, itt a határnál született. És Szalka, ő is a kedvenc?
4: Szakál?
2: Ja, Szakál.
4: Szakál.
2: De van neki szakálla, vagy nincsen szakálla?
4: Nincs.
2: Tehát egy szakál nélkül? Nagyon durva. Máté, te inkább a PSG, tehát Paris Saint-Germain?
5: Hát én nem nagyon szoktam foglalkozni vele, de...
4: Máté, nem annyi a focis.
5: Egyszer-kétszer szoktam nézni csak.
2: Azért örülök, hogy jöttetek, és nem csak azért, mert PSG vagy Arzenál drukkerek vagytok, hanem erre vagyok kíváncsi, és a Dóri is ezt akarta tőletek megkérdezni, hogy ide jön Budapestre több százezer szurkoló, bár abból csak 80 ezer fér be a stadionba, hogy közlekedik egy ilyen tömeg?
4: Hát az volt, az van most, hogy megnyitották a Fejhegy egyet is, és csak London, és ami Londonból játékezik, csak ott szállhat le. Tehát máshol nem.
2: És akkor leszállnak a gépek Ferihegyen, és hogy jönnek be a városba, és hova mennek? Hova irányítják őket?
4: Most volt a Bajnokok Ligája Fesztivál, ott a Hősök terén, igazából nem tudom.
3: Hát hogy jönnek be Ferihegyről?
4: Taxikkal, mindenféle járművekkel, busszal.
3: Jó, de a BKV külön nem készült ilyen
4: Nem készült.
3: Hát külön... Figyeljetek, 2-3 percenként megy a 100, ereptéri meg a 200. Tehát ezzel kezdődik, hogy gyorsították a járatokat. Aztán...
4: Mi?
2: Busz.
4: A 100 meg a 200
3: Igen. Aztán a metrók járat sűrűsége is gyakori.
5: Igen, mert én Londonban egy ilyen metrószerűséggel mentem ki a repülőkhoz, hogy ne kelljen gyalogolni, ilyen, hát nem is vezette senki, hanem így be volt programozva, hogy minden megállóban megáll, és akkor így egy vagy két percet ott áldogált, és akkor egy darab van, ami járkál a végétől a végéig. Tehát, hogy nem sétálgatni kell, hanem egy ilyen metrószerűség járkál ott, és akkor ez kivisz a repülőkhöz.
2: De ez nem úgy van, hogy több terminális van mondjuk Londonban a Heathrow?
5: Hát,
2: és ilyen, mintha 3 metró is lenne ott.
5: Hát Londonban, amelyik, hát nem emlékszem pontosan, hogy melyik reptéren szálltunk fel a repülőre, de arra emlékszem, hogy egy darab metró volt ott, meg mögöttem egy, ami hozza ki az embereket a repülőről, és egy másik, ami viszi ki az embereket.
3: Olyan, mintha a Vitézi Dávid miniszter úrnak lenne az asszisztense körülbelül, hát, olyan információ.
2: Ő is így kezdte, persze. Ilyen idős korában már ennyire érdekelte, úgyhogy lehet, ti is miniszterek lesztek, majd közlekedési lennétek azok?
4: Igen.
5: Hát, én is lennék szívesen. Hát nem adom azt, hogy nem, de lennék szívesen.
2: Jó. Amíg nem vagyunk, addig egy hírről fogunk beszélni. Nem csak azért, mert itt a székreállókba szoktunk híreket hozni, főleg a Dóri hozza, aki a hírolvasó szerkesztője a Sláger FM-nek, hanem azért is, mert szeretünk a hírekről beszélni, és lehet, hogy valami olyan érdekes hírt hoz a Dóri, amiről sokáig tudunk beszélni.
3: Egy új mesterséges intelligencia program már nem csak beszélgetni tud, képzeljétek el, hanem vicceket is kitalál, és azt el is mondja a gyerekeknek.
2: Ne!
3: De. Na de most a lényeg itt jön, hogy teljesen váratlanul rak össze poénokat, a kevésbé vicces poénokat is eltolja ez a mesterséges intelligencia, de ugyanakkor felméri, hogy a gyerekek hogy reagálnak erre, hogy nevetnek ezen, vagy nem nevetnek, és utána a következőt ahhoz képest állítja elő.
2: Uh-huh. Aha, tehát, hogy ez a mestersége, viccmondó mesterséges intelligencia már leszűri azt, hogy ez a vicc nem sikerült túl jól, nem volt ritmusa, és a következőt úgy változtatja meg.
3: Igen, mint egy ilyen digitális bohóc.
4: Fantaszima.
5: Ki látott már digitális bohócot?
2: Én még nem, te láttál. Én sem. Ez milyen lehet?
5: Én sem.
3: Hát ez az.
4: Digitális bohóc, ez az, egy bohócot, azt mozog a képernyőn.
5: Igen.
2: Úgy, igen. Na jó, de úgy digitálisan, hogy megalkotja a vicceket. Ti tudtok egyébként viccet mondani?
5: Hát...
4: Tudok. Mi marad a 300 km/h Ferrariból, ami neki hajt a fának?
2: Maserati?
4: Porsche.
2: Porsche! Jó!
0: Mindjárt folytatódik a székreállók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Sláger hétvége, benne pedig a Székrálók mai adását hallgatják. Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron is, mindketten a Bakás téri énekzene általános iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Figyeljetek, ti használjátok már a mesterséges intelligenciát? Mert a sajátot azt nagyon használjátok.
2: Hát, TV például, Máté.
3: A tévét azt én is szoktam használni elég sokszor.
1: De az mesterséges intelligencia, a tévé?
2: Vannak olyan csatornák, amik AI.
3: Igen.
2: Mondjuk a bent a számítógépen a suliban tulad.
3: Ja, igen.
2: Ilyen AI képeket raknak ki, AI képeket. Tehát mesterséges intelligenciával készített.
3: Hát meg ugye Tündenéni szokott be nekünk ilyen jazzzenéket berakni, és akkor ilyen olyan képeket raknak be, amik teljesen AI-ok, mert az ember nem tud olyanokat lefotózni, tehát teljesen AI.
2: Vagy mondjuk tudod, a Pacsi-Tacsi történetéből kinyomtattak AI fotókat.
3: Igen, az teljesen, az nem lehet igazi, az csak AI megcsinálta.
1: Honnan találod meg, hogy, vagy hogy állapítod meg, hogy egy fotó?
3: Mert mondjuk, hogyha látnám, hogy egy grafikus rajzolná, akkor...
2: Oda volt írva a neve például.
3: Igen, meg oda lenne írva a neve, hogy ki csinálta, meg mikor, meg hogyan.
4: Jó, de ha nem írja oda?
3: Hát meg látszik rajta, hogy hogy színezte, vagy hogy nyomtatta, vagy hogyha... De hogyha el tudom kezdeni radírozni, akkor grafikus csinálta, de hogyha nem, vagy AI, vagy nyomtatás.
1: Aha.
2: Akkor nem tudod kiadírozni.
3: Igen.
2: Ha a grafikus csinált például cerkával, akkor
3: azt ki tudod radírozni.
1: Nem az alapján választjátok, hogy mi az AI generált kép, hogy oda van-e írva, vagy nincs, mert úgy a neve, hanem hogy mit ábrázol a kép. Lehet olyan kép, ami nem létezik a természetbe? Például egy gólyahoz egy kis babát.
3: Hát mondjuk már láttam, hát egy jazzben már láttam olyat, hogy ugye volt egy faj, és rózsaszín levelek voltak rajta, és az út is teljesen rózsaszín volt, a fő meg konkrétan tele volt olyan rózsaszín virágokkal, és ott, ahol volt a rengeteg kis rózsaszín virágot, volt egy kis és ott jött a kis vasút, tehát hogy ez biztos, hogy nem lehet elminni.
2: Hát
3: de van.
2: Olyan
3: hát egy ilyen kis mozdonyát ott, és ennyi.
2: Olyan is volt, hogy volt ilyen faj, és akkor megállt a levél így a levegőben, nem hullott le, hanem így megállt így a levegőben.
3: Igen, tehát, hogy ilyen lassan hullanak le a növények, tehát, hogy egy növény így hullik le.
2: És akkor ez a levél pedig így, és akkor itt megállít a levegőben, és nem megy tovább.
3: És nem repül tovább. Meg amikor ugye az AI ugye csinálja ezeket a szép képeket, mondjuk, hogy befagyott a tó, és egy ember úgy tud rajta korcsolyázni, hogy egy lábon korcsolyázik, az biztos, hogy éjjel, tehát, hogy meg, hogy...
2: Mi sem tud egy lábon korcsolyázni?
3: Hát lehet, meg hogy... De mondjuk láttunk már olyat is, hogy korcsolyáznak, és akkor így, hogy nem, hogy megállnak egy helyben, és nem csúsznak, hanem, hogy nem csúsznak el, hanem elkezd esni a hó, és akkor mire eláll a havazás, addigra meg már elcsúsznak. Tehát, hogy ez teljesen AI.
1: Igen. Szerintetek a metró vagy a villamos fog valaha AI vezérléssel működni?
3: Lehet. Lehetséges.
1: A vonatok kicsit most olyanok, mintha AI-jal mennek.
3: Igen, de amúgy...
1: Vagy jön, vagy nem.
3: Igen, mert hát már van olyan metró, ami már magától működik, de villamosból, meg repülőből biztos, hogy nem lesz szerintem.
1: De akkor a közlekedésben az AI-t a
2: mesterség... Repülőben már van. Autópilót le lehet állítani.
3: Ja, igen.
1: Hogy?
3: Az van. De nem tudom, valakitől hallottam, hogy valamelyik országban már magától menős taxik mennek, tehát hogy...
2: Van.
3: Hogy beütött, hogy hova szeretnél menni, eljön érted, és akkor senki nem ő benne, csak te vagy benne, és oda-vissza, hova te akarod.
1: Azt a mindenit.
4: Nekem ez olyan félelmetes.
1: Nagyon jó.
3: Nekem, én még nem akarok, soha nem ültem taxiba, de mondjuk mi van, hogyha bezáródik az ajtó, nem tudod kinyitni, És amúgy ez ugyanilyen a lift is, tehát hogy én nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe, amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén, pont a közepén, és akkor mi van velünk?
2: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
3: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél, hívtuk a segélyhívót, de...
4: az a part olyankor, mikor nem csak ketten vagytok mondjuk anyával, hanem még négyen
1: apa
4: vannak
1: rajta.
3: Még igen, és
4: tele van
3: mondjuk,
4: a lift,
3: igen, és mondjuk valaki elkezd rajta ugrálni, a kötél kezd feszesedni.
4: Az én kötélidegzetem is, igen.
3: Az enyém is, így elkezdünk lefele hullani, nekünk ott végünk van.
1: De egy lift el tud szakadni, úgyhogy leszúhan.
3: Hát van egy kötél, ami húzza fölfele, nagyon erős lehet, de mi van, hogyha valaki elkezd ugrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is, a kötél nem biztos, hogy elbírja, és így...
1: De több van, tehát több
3: zsinór. Hát több kötél van, ami így húzza föl meg le, de lehet, mert a fő zsinór, az húzza föl meg le, a többi is segít neki, de hogyha az az egy elszakad, akkor mindennek vége, tehát hogy teljesen leesel, és attól be is szorulhat a lábad, mert ugye behorpad az alja, és akkor így le is lyukad, és pont ott a lábad be is tudja fenni, és nem tud kihozni, aztán meg kivesz észre, hogy ott lent vagy a liftaknában teljesen sötétben.
1: A csengőt megnyomhatod, nem?
2: Megnyomhatod a lábad, nem tudsz mozdulni.
3: Nem tudsz
1: de nem a lábammal csengetek, a kezemmel.
3: Igen, jó, és mi van, hogyha elromlott a csengő is? Tehát, hogy nem mennek a gombok.
1: Akkor mobilon fölhívom a diszpécsert.
4: Oké, de hétvége van, ebbe gondolj bele.
3: És ha minusz,
1: hogy gondoltam.
3: És hogyha az mondjuk, most ez velem történne, és az apukámnál van a telefonom, akkor mi van?
4: Na, akkor ott vagy.
1: A hétvége.
2: Hát nem vagy a... De mondjuk nem vagy a minusz
3: hármon. Meg kimászni nem tudok, mert beszorult a lábam. Nem tudok segélyt hívni, pisilnem kell. Hova pisiljek?
1: Hát a cipődbe.
3: Ugye oda, meg hát a liftaknál biztos nem pisilek, mert lehet, hogy még ott van áram, aztán meg...
4: Ez egy ördögi kör.
0: Mindjárt folytatódik a székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai napon forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Most nagyjából 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk majd. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deală Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben az Zugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontási miatt egészen ma éjfélig. 0630-3030-95-8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Sláger hétvége, benne pedig a Székrálók mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron, és mindketten a Bakás téri Énekzene Általános Iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Dani, neked mi a legnagyobb félelmed? Hogy felnősz?
2: Hát igazából annyi, hogy elvarnak engem, hát az a félelem.
1: Elvarnak?
2: Mondjuk, elrabolnak engem.
3: Elrabolják.
1: Elrabolnak.
4: Hát, hogyha karácsonykor nézitek a reszkesetek betörőket,
2: az
4: akkor
2: van, az
4: elég rossz más, lehet más, a családnak.
3: Kirabol el.
4: Kirabolták, de Kevin tudta hívni a rendőrséget, és akkor úgy sikerült.
1: De hogy tudta hívni a rendőrséget, mikor a fa rázuhant a telefonvezetékre, tehát senkit nem le, a pizzást is hogy hívta ki?
4: Akkor még nem volt, mert ugye aznap nem volt vihar.
1: Hát de este volt vihar, és
4: igen,
1: ráesett
4: a fa.
1: Igen,
4: amikor nagyon erősen folyt a szél.
1: Igen,
4: és ott
1: igen.
4: Az ajtón mozgott az a csüngő-bűngő.
1: Rózsa. Nem rózsa,
4: nem,
1: koszorú. Koszorú.
2: Mi a koszorú?
4: Koszorú.
1: Mert ott a fal ráesett.
4: Igen, ráesett a villanyvezetékre, és akkor amikor a betörők át akarták menni a kötélen, akkor Kevin elvágta a kötéllel, és akkor úgy alulszakadta, de aztán hívták, Kevin hívta a rendőrséget, mert amúgy még volt nála egy telefon, azt hiszem. Nem. Nem tudom, már nem emlékszem rá, majd megnézem, de...
3: Ó, biztos idén is meg tudod nézni.
4: Hát biztos, a TV2-n, én még nem volt olyan karácsony, hogy ne nézzem meg, tehát a TV2-n minden nap megnéz, nem minden nap, szenteste szoktunk megnézni ajándékozás után, de az ajándékozás nekem egy nagyon jó élmény.
1: Mert
2: ugye... Kapuk ajándékot,
4: hát ugye, amikor nagyon kértem azt az elektromos vonatot, akkor na egész nap azon töprengetem, hogy vajon meg fogom kapni, és akkor tehát, hogy de végül este kiderült, mert ugye anyukám valahogy elvonult a hálószobába, de elég sok időt ott volt, tehát, hogy hallottam, hogy papír csörgött, meg cellux ragasztódott, meg olló nyiszelődött.
1: Ne, nyiszelődött.
4: Meg, és be tudtam kukkantani, hogy mit csinál, és láttam, hogy ajándékokat csomagol, és akkor...
1: Hogyan csomagolt ajándékot?
4: Hát becsomagolt Jézus a csomagoló papírba, és akkor apukám fölküldött a szobánkba, és eljátszotta, hogy kinyitott az elhírajtót, meg becsukta, hogy tényleg jött-e a Jézuska, de egyáltalán nem hittem el, hogy jött. Aztán meg van nekünk ilyen kis karácsonyi csengőnk, és hogyha azt meghalljuk, akkor le kell mennünk a szobánkból, körbe kell állni a karácsonyfát, elénekeljük a kis karácsony, nagy karácsony, és akkor aztán jöhet az ajándékbontás, és amikor kibontottam az ajándékot, akkor már láttam, hogy valami kék doboz, és akkor ugye a legóknak kék a doboza, és akkor láttam valami zöldet, és mondtam, mi ez? Tényleg a legó van? Kinyitottam, teljesen legó van!
1: Azért a hallgatóknak elmondom, hogy most június van, tehát nem egy karácsonyi adás.
4: Tehát, hogy még van...
1: Ismétlését hallják.
5: Még egy fél év. Október.
1: De el kell kezdenünk.
4: Hat hónap van még.
1: Úgyhogy milyen messzire eljutottunk ugye attól a hírtől, ami mi volt.
4: Hogy AI, nagyon messzire eljutottunk. AI-tól karácsonyig.
1: Egészen a Jézus.
4: AI-tól Szentestéig.
1: AI-tól Szentestéig, ez lesz a címe.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Sláger hétvége, benne pedig a Székrálók mai adását hallgatják Dani Budapesttel, akik Máté pedig Soroksáron is, mindketten a Bakás téri énekzene általános iskola tanulói, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Most jön az én kedvencem, a kvíz kérdések.
2: Ki írta a János Vitéz című művet?
3: Petőfi Sándor.
1: Igen. Nagyon jó, de ezt honnan tudom?
3: Csak random találgattam.
1: Mi az, hogy random? Hát ezt nem lehet csak úgy eltalálni.
3: Mondjuk már láttam sokszor.
4: Hát én nem nagyon szoktam nézni, mert a kis tesóim általában, hogy mindenféle hülyeséget szokta kapcsolni, tehát hogy mert rendőrautókat nézi a kis tesóm, a kis lány pedig pónikat akar egyfolytában, hogy mindenféle ilyesmi.
1: De tudjátok, miről szól a János Vitéz?
3: Rától nem.
1: Nem?
3: Na.
1: De hát te láttad a rajzfilmet.
4: Hát én nem láttam.
3: Mondjuk.
1: Nem is érdekes ma már?
3: Nem is érdekes, ez noob. Az egész noob.
1: Az mit jelent, hogy noob?
3: Hát
1: az
3: semmi, nincs értelme, minek.
1: Mi, hogy van egy juhászlegény, aki szerelmes lesz egy lányba?
3: Az elejét láttam igazából,
1: hát
3: nem
1: az, néztem. Ez az elején van. Van egy mostohája a lánynak, az nem akarja hozzáadni Jánosi.
3: Ne, csak az első két percet láttam.
1: Ennyire?
2: Hát akkor abból nem jön le semmi még az első két percből. Ott tehát írják fel perc... a szereplőket.
1: Igen, hogyha nem történik valami, már elkapcsolsz.
3: Netflixen néztem, de mondom, jó, törlöm az adat, mondom, törlöm ezt az egész izét, elnyomtam a törlést, ezt le is töltem, és néztem valami izgalmasabbat, de már nem emlékszem.
4: Az a baj, hogy nálunk a Netflix meg nem működik, mert most egy új tévét vettünk, és a Disney, a YouTube meg mindenféle hülyeség működik, de a Netflix, ami nagyon jó meséi vannak, azon nem működik, mert ugye majd be kell fizetnünk, mert anyukám azt mondta, hogy majd ha befizeti, akkor már fog működni, meg megcsinálja a bejelentkezést, meg stb. Stb. És akkor majd lehet, hogy fog menni, de hát, hogy mikor lesz rá ideje, azt nem tudja senki.
3: Nekünk már nem fizettük be a Disney-t egy hónap.
4: Hát nekünk a Disney megy, csak a Netflix nem.
3: De a tévét nem fizették be egy hónapra. Az nem lehetett nézni a tévét, tehát be akartam kapcsolni, az túlmaradt a tévét.
4: De mondjuk
3: nem.
4: Ezen a tévén is, mondjuk a YouTube-on, amikor nézek valamit, bármit, akkor ugye ön mostanában nem szokták bejönni reklámok, mert anyukám befizette, hogy ne jöjjenek
3: a YouTube Prime-ot? Azt tűnelni befizette, meg mi is.
4: Jól mi is van. Befizettük már.
1: Mindent be kell fizetni, az a lényeg. Következő kérdés.
2: Mivel harcoltak a lovagok a középkorban?
4: Lézerharc.
1: Lézerrel? Már a lovagok?
3: Mi?
2: Lézer.
3: Kard.
2: A középkorban pajzs. Lézer.
4: Nem.
1: Kard az jó.
3: Pajzs.
4: Puskával.
3: Ilyen.
1: Kard hallal.
3: Ilyen.
4: Puskával.
1: Ez most már nem
3: puskával.
1: Az
3: ilyen. Puskával. Mi?
2: Akkor még nem volt puska.
1: A kard az nagyon jó lehet. Kard vagy dárda, lándzsa. Mikor volt a középkor?
3: 1500. Körül.
4: Hát akkor még én nem éltem. De lehet, hogy te
1: se,
4: Dani.
1: Se.
3: Ha én se. 975-ben alapult
4: én
3: majd
4: 15-ben, nem, én 16-os vagyok, és te?
1: Sima 16?
4: Hát 16.
1: Vagy 2016?
3: 2016.
1: Úristen.
4: Én is kérdezem.
1: Akkor ti milyen generáció vagytok? Z, J,
3: modern. Két.
4: Én nem
3: 21-es. A 21. generáció.
1: A 21. generáció?
3: Persze.
4: Én nem tudom.
3: De te is az vagy, milyen a 21. generáció? Hát az, hogy internet.
1: Ja. Igen? Okay. Internet. És akkor nektek már az internetezés, meg az SMS-ezés miatt hosszabb a hüvelykújjatok?
3: Nem az, hanem ott hát sokkal jobban értünk például a számítógép, monitorok, tévékhez, mint a szülők például. Vagy az
1: de akkor a szülők hát, mihez értenek?
4: Hát az
3: főzéshez,
4: mosáshoz, takarításhoz, mindenféle ilyenekhez.
2: Ezért a nagymamák is. Megsületni.
1: Az én szüleim is ugyanehhez értettek.
4: Én a nagymamám, ha van idő rá, akkor mindig a tévével szoktam foglalkozni.
1: Persze, ne a nagymamáddal foglalkozzál, amikor
4: Hát ő általában mosni szokott, megfőzni. Takarítani, meg főzni.
1: Nincs ideje tévézni. Jó, ja. Van.
4: Ő csak este szokott.
1: Tévézni, együtt
3: tévéztek. Ja, nekem is a nagypapám mindig este nézi a számítógépet, ami ilyen nagyon fontos hír.
1: De nem szóltatok neki, hogy nappal is lehet nézni? Tehát nappal
4: is. Az én nagypapám egész nap a számítógép előtt ül, aztán még este
2: na, látod,
4: tévézi.
2: Tehát akkor ő is. Ő
4: hát
2: is
4: ő akkor így az híreket az szokott nézni, reggeli után elmegy, elvégzi a dolgát, elmegy egy kis nagy vécére, és akkor utána bemegy a, hát van egy olyan szobájuk, hogy rumli, mert ott mindenféle csöcsebecse van, és akkor ott van egy számítógép, és ott szokott egyfolytában híreket nézni, közben meg mazsolát, meg mindenféle ilyeneket szokott.
3: Kiskaja, chips, nachos.
4: Hát igen, ilyeneket.
1: Jaj, de jó. Na? Van még egy, kérdi, egy utolsó, jó?
2: Hány oldala van egy négyzetnek?
4: Négy.
1: Jó, ez nagyon könnyű volt, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Én Hajdú Steve voltam a székreállókban, így a BL döntő napján. Hajdú Steve voltam a műsorvezetője ennek a műsornak. A másik és az első számú műsorvezető Ortutai Dóri volt. Köszi Dóri a munkádat.
2: Én is. Köszönöm.
1: És itt volt a két fantasztikus fiatalember, Dani.

0: felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás. Egy versben vagy egy mesébe, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok. Jó rádióhallgatást kívánok!
1: Ez volt a Székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében, a műsor pedig hamarosan majd visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján, illetve az alkalmazásunkban is. Én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, hiszen folytatódik a Sláger hétvége.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj el a kujjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mautner Zsófival.
1: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj. Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kerítésfestés megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
11: Parlament TV. Járjon a parlamentben! Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát

0: vizsgálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükségességét állapította meg. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
1: Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-ig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Cseper végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben az Zugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontás miatt egészen ma éjfélig. 0630-3030-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Beyoncé slágere, Summer is a Single Ladies. Tartsanak velem, számítok önökre.

Már Kébor és a Belong Together ez szólt itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Macska befogadás indul Józsefvárosban, a kerületben élő kubor macsák számának csökkentésére. A módszer lényege, hogy az állatokat befogadják, ivartalanítják, majd állapotoktól függően örökbeadják, hogy visszaengedik a befogadás helyszínére. A programban olyan józsefvárosi társasházak jelentkezhetnek, ahol a problémát okoz a kubor macskák jelenléte. A jelentkezéshez röviden le kell írni a helyzetet, meg kell adni a macskák becsült számát, állapotát és egy kapcsolattartót. A jelentkezési határidő július 15-e. Egyébként ez egy szuper kezdeményezés, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Lead Back és Sunshine Reggae, ez jön már is most nálunk az ébredés mellé. Jó reggelt! Give me, give me.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, az előző percben pedig Post Malone újdonsága szólt, ez volt a I Had Some Help az ébredés mellé, itt a Sláger hétvégében, és érdemes figyelni és fülelni bennünket folyamatosan, hiszen koncertélmények nyara zajlik itt a Sláger FM-en, és most délelőtt például a Gyurán-Gyurán budapesti koncertjére lehet tőlem elvinni egy páros belépőjegyet, nincs más dolgok, mint figyelni a Gyurán-Gyurán számot, és hogyha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni, és még két kérdésre kell helyesen válaszolni, és ha ez mind sikeresen teljesült, akkor megvan a páros belépő, tehát a koncertre. Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára 7:30 lesz, ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai napon forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Most nagyjából 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk majd. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deală Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontás miatt egészen ma éjfélig. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó időtöltést kívánok mindenkinek, és jó hétvégét! Nem sokára majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. Hívható számunk 0630-30-95-8-as. Ó, Csilla és a Vigyél el pedig már is érkezik az órazárásoként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeret.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székelyhíd utca és az Alsó Határút

0: Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hír nevét is érinthették. Az állami számvevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta, 3-an távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét. A ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségen csak néha frissíthet a feltámadó délies szél. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítása miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak. Június 28-ig hétvégenként az 51-es A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca és Könyves Kálmán körút és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224 és 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Rendezvényt tartanak az MVN Domban ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalma számítsanak. A ma estétől egészen vasárnap hajnalig megrendezik a múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik majd. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Ray Dalton és a Blues Running Soul, elsőként tartsanak velem! Sláger!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenés, jó időtöltést kívánok mindenkinek. És szabadidőparkkal gazdagodott Békás megye, sok sportolási lehetőséggel, a Kabar utcai sportelek csak nem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg, a fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda és kosárlabda pálya is található, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cserjéket ültettek, ivókutat, kerékpár támaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókör is elkészül majd a környéken, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Lisa Stansfield és az All Around the World. Ez jön most nálunk itt a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: hétvégét kívánok mindenkinek. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ez volt a Vogue the Moon és a Shut Up and Dance volt az előző percekben az ébredés mellé. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 06 30 30 95 8-as, és hogy milyen helyzet az utakon, valamint hogy milyen idővel számolhatunk a mai nap folyamán, azt mondom már is. A nagy melegre való tekintettel az országos tisztifőorvos mai éjféltől egészen kedd 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és a kisgyerekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontási miatt egészen ma éjfélig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a minden, amit szeretünk.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, jó pihenés mindenkinek, is tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, méghozzá most a délelőtti órákban itt nálam a Sláger hétvégében a Gyurán Gyurán budapesti koncertjére vihetnek el tőlem egy páros belépőjegyet. Nincs más dolguk, mint hallgatni a Sláger FM-et, hogyha meghallják a Gyurán Gyurán számot, akkor harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell helyesen válaszolni, hogyha minden teljesült, akkor már is önöké lehet a páros belépőjegy, tehát a Gyurán Gyurán budapesti koncertjére. Úgyhogy játékra fel, és figyeljék a Sláger FM-et mindenképpen, hiszen bármikor érkezhet a szám. Michael Jackson és a Beat It pedig jön már is az órazárásaként itt a Sláger hétvégében. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
4: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K-Kevin.
5: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
4: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönsége. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
6: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
7: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
9: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
10: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak

0: újítását és az autómentes Városliget tervezését is. A hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta a gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
1: Hétvégére egyirányítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítása miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak. Június 28-ig hétvégenként az 51-es A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca és Könyves Kálmán körút és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 2-es és a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224 és 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Rendezvényt tartanak az MVN Domban ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottan erősebb forgalma számítsanak. A ma estétől egészen vasárnap hajnalig megrendezik a Múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik majd. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan a szombat délelőtt mellé. Robin Tigi és Pharrell Williams közös a Bird Life Soul már is elsőként, tartsanak velem! Sláger FM.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Székesfehérvár kulturális intézményei is megnyílnak a múzeumok éjszakáján, késő estig nyitva tartanak majd szombaton. A kínálatban interaktív tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, koncertek és történelmi bemutatók is szerepelnek. A Nemzeti Emlékhely középkori romkertben például Mátyás király és Beatrix királyné esküvői lakomáját idézik meg, míg a Csók István képtárban fényfestés és koncert várja az érdeklődőket, a 7-7 játékmúzeumban bábjáték és családi programok, a Feketeshas Patika Múzeumban pedig gyógynövény és bemutató színesíti az estét, úgyhogy várnak mindenkit Székesfehérváron is. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Janicsák, Vecsa és Mennyit adsz a lelkemért, ez szamár is most nálunk.

0: A Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, jó időtöltés, és mindenkinek nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hát ugye tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Gyurán Gyurán koncertjére lehet most tőlem elvinni egy páros belépő, egyet nincs más dolguk, mint figyelni a Gyurán Gyurán zeneszámot itt a Sláger FM-en, hogyha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni, és hogyha megvan a harmadikként való telefonálás, akkor két kérdésre kell még helyesen válaszolni, ha az is megvan, akkor már is önöké a páros belépő, tehát a Gyurán Gyurán budapesti koncertjére majd június 28-ára, úgyhogy hajrá, és figyeljenek és hallgassák a Sláger FM-et, most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A nagy melegre való tekintettel az országos tiszti főorvos mai éjféltől egészen 24 óráig másodfokú hőségriasztás rendelt el az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és a kisgyerekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Telítettek a sávok az M7-es autópályán, mert sokan indultak el a Balaton felé, már az M1 M7 elválásától lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár közötti szakaszon torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb menetidővel számoljanak tehát a Balaton felé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Mától vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt, hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jobb jelenés mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, előtte pedig az óra zárásaként Nick Jor és Daisy közösen a Sunroof érkezik, ha pedig úton vannak, vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat, mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as, én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is.
1: Ez

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Ugye anyukám valahogy elvonult a hálószobába, de elég sok időt ott volt, tehát hogy hallottam, hogy papír csörgött, meg cellux ragasztódott, meg olló nyiszelődött.
12: Ne, nyiszelődött.
11: Meg, és így be tudtam kukkantani, hogy mit csinál, és láttam, hogy ajándékokat csomagol, és akkor...
12: Hogyan csomagolt ajándékot?
11: Hát becsomagolt a csomagoló papírba, és akkor apukám fölküldött a szobánkba, és eljátszotta, hogy kinyitott az egy rajtót, meg becsukta, hogy tényleg jött a Jézuska, de egyáltalán nem hittem el, hogy jött.
4: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generáció.

0: e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben az Ubligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontás miatt egészen ma éjfélig. 0630-3030-958-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt ha már is elsőként The Weeknd slágere szól, a Blinding Lights, tartsanak velem, számítok önökre. Sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A nyáron is rengeteg program vár mindenkire, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a főváros és környékén. Többek között jön a Bor és Jazz Fesztivál majd Dunakeszin, július 2 és 5-e között a Dunaparti Szabadstrandon. A négynapos rendezvényen kiváló magyar borászatok kínálata, jazz és könnyűzenei koncertek, valamint nyáresti programok várják a látogatókat. A fellépők között majd ott lesz többek között Falusi Marian, Kozma Orsi, Rakonca Imre és Éliás Gyula duó is. A szervezők idén is bővített területtel készülnek, hogy még több vendég élvezhesse a Dunaparti hangulatot. Mindez tehát majd Dunakeszin július 2 és 5-e között. Itt a Sláger FM-en pedig Man at Work és a Down Under. Ezt folytatja

0: Napjunk egyik legkeresettebb pop énekesnő, ő volt Dua Lipa, és a Training Season szólt itt a Sláger FM-en, aki az elmúlt két évben végig turnézta az egész világot. Én egyébként a prágai fellépésén jártam, elképesztő élmény volt. Itt a Sláger FM-en pedig nem sokára folytatjuk majd tovább a legnagyobb slágerekkel, jön a One Republic és a Run, előtte pedig nézzük az időjárást. A nagy melegre való tekintettel az országos tisztifőorvos mai éjféltől egészen kedd 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és a kisgyerekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Telítettek a sávok az M7-es autópályán, mert sokan indultak el a Balaton felé, már az M1 M7 elválásától lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár közötti szakaszon torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb menetidővel számoljanak tehát a Balaton felé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Mától vasárnapig egyirányították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda-sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Yeah, well, the sky might fall. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádióztatunk, Hooligans és az Illúzió pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a... Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 ezer dollár.
11: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magával, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését.

0: magára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
1: Telítettek a sávok az M7-es autópályán, mert sokan indultak el a Balaton felé, már az M1, M7 elválásától lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár közötti szakaszon torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb menetidővel számoljanak tehát a Balaton felé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deală Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól július 6-ig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Mától vasárnapig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Így zajlik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en most, hogy Gyurán Gyurán koncertjére vihetnek el tőlem egy páros belépőjét. Figyeljék a Gyurán Gyurán számot, és ha meghallják, harmadikként kell telefonálni. 0630 30 30 95 8-as. Elsőként pedig itt van Harry Styles slágere, American Girl.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ray és a Where is My Husband szólt az előző percekben, és hallottuk Duran Duran White Boys című számát is, ami azt jelenti, hogy harmadikként kellett telefonálni, és már itt várakozik a harmadik telefonálunk a vonal túlsó végén. 06303030958-as ugye a hívható számunk, ez fontos majd a későbbi játékokra vonatkozóan is. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Üdvözlöm, Molnár Anikó vagyok, a játékra jelentkeztem, a Duran Duran játékra.
0: Anikó, harmadikként telefonált, úgyhogy az első beugró már megvan.
1: Na, nagyon köszönöm, hú, de örülök.
0: Megkérdezhetem, hogy honnan beszél?
1: Egyszerről telefonálok.
0: Egyszerről, ó, tök jó. Oké, na hát akkor ez... Vezetés?
1: Vagy... Nem, főzés, pont főzés közben grillezéshez készülünk délután.
0: Ú, egy jó kis grillezés, igen, annál szuperebb nincs így szombat délután. Na jó, na, szuper. Oké, első beugró már az biztosan sikerült. Lami, két egyszerű kérdésem, úgyhogy az első kérdés az úgy szól, hogy melyik évtized egyik ikonikus zenekarra, tehát Duran Duran? A 80-as évek, vagy a 2000-es évek?
1: 80-as évek.
0: 80-as évek a válasz helyes, úgyhogy még egy szuper kérdésem van.
1: Jaj, de jó, örülök. Köszönöm.
0: A másik a Sláger FM-mel kapcsolatos, hogy mi a neve Mautne Zsófi műsorának itt a Sláger FM-en, hogy minden vasárnap reggel 8-tól van. A rázzuk össze, vagy a B a kóstoljuk meg?
1: Bocsánat, az elsőt nem hallottam.
0: Rázzuk össze, ez az A válasz, a B válasz pedig, hogy kóstoljuk meg.
1: Meg,
0: bizony.
1: A műsora.
0: Így van, mind a két válasz helyes, úgyhogy gratulálok.
1: Úristen,
0: megvan,
1: jó,
0: megvan, megvan szépen. A páros belépő.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok, és fú, minden jót kívánok nektek, és nagyon örülök, annyira imádom a Duran Durant, hogy nem is tudom elmondani, szó se jutok.
0: Ki lesz a kísérő? Ki lesz a kísérő a koncertre?
1: Hát szerintem a nagylányom, vagy pedig a férjemet, szerintem lehet.
0: Ennyire egyszerű velünk játszani, úgyhogy délután is lesz játék, érdemes figyelni és fülelni, a Sláger FM-en pedig most folytatjuk Marihát slágerével, One Night in Bangkok, és szóval már is itt a Sláger hétvégében most. Bangkok.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lukás Graham és a Mama Set szólt az előző percekben itt a Sláger hétvégében. Ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. 06 30 30 39 58, és ugye másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe egészen keddig, ugye tartós kánikula várható. 35 fok körüli forróságban lesz részünk, jelentős lehűlés pedig egyelőre nem látszik, úgyhogy a folyadék pótlásáról mindenféleképpen gondoskodjon. Bőségesen fogyasszanak folyadékot, illetve étkezésük során részesítsék előnyben a könnyű ételeket, nehéz zsíros ételeket lehetőleg nem fogyasszanak, és ha strandolni mennek, akkor felhevült teste soha ne ugorjanak ideg vízbe, úgyhogy pár fontos szabályt ezt mindenféleképpen tartsanak be. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy milyen idővel számolhatunk, azt pedig már is mondom részletesen. A nagy melegre való tekintettel az országos tisztifőorvos ma éjféltől egészen kedd 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A hőség elsősorban az időseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és a kisgyerekeket viselheti meg, de a hőterhelés az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda-sziget végállomás között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton a Szilasi út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontás miatt egészen ma éjfélig. 06 30 30 39 58 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig szombat dél lesz, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása. Hőségriadóban is itt vagyunk, és hozza a hűsítő kedvenceket. Karakas Balázs, hello, hogy vagy?
1: Hello, hát úgy igaz, másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Budapesten ez kitört kedden 24 óráig, szóval azért úgy érezhetjük a buzuki lázt.
0: Igen, az fontos, hogy fogyasszunk rengeteg folyadékot, meg ha strandra megyünk, akkor ne ugorjunk bele a hideg vízbe. Tehát vannak alapvető szabályok, amit ilyenkor be kell tartani, de szerintem a legjobb az, hogyha van lehetőség légkondicionált szobában, helyiségben tartózkodni, akkor próbáljuk átvisszelni a meleget, mondjuk
1: hát,
0: egy ilyen
1: meg
0: körülmények között.
1: Balatonban elnyúlva. Figyelj, jó az, jó az.
0: Egyébként igen, de az a furcsa, hogy mikor jöttem be hajnalban, akkor már érezhető volt, amikor így kiléptem az ajtón, hogy így tehát hogy így igen. Megcsapott az a meleg, hogy így hajnalban, nem már, mondom, mi lesz itt később? Úgyhogy én nagyjából ilyen 25 fokig bírom jól az időt, úgyhogy utána nagyon szenvedek.
1: Hát én hasonlóképpen vagyok, úgyhogy én át tudom érezni a problémád.
0: Na, hűsítő kedvencek a délutáni órákban is, illetve a játék, úgyhogy maradjanak velünk, Balázs, neked jó munkát.
1: Köszi, Atti, és jó pihit várunk visszaholnap.
0: Köszönöm. A viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mautner Zsófival. E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Akáció!
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-tól 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július

0: vizsgálat szükségességét állapította meg. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék gúc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
1: Ebédidőben is óvatosan körültekintően az utakon, pláne hogy sokan indultak le a Balcsira, telítettek a sávok az M7-esen, már az M1-es M7-es elválásától lassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, és az átlaghoz képest bizony hosszabb lehet a menetidő. Aztán, hogy szokták ezt mondani, cherry on the top, az M7-es autópályán a 70-es Szabadbattyán és a 80-as Polgárdi csomópont között össze is ütközött több személyautó. A Balaton felé vezető oldalon a 77-es kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon már jelentősebb 6-7 kilométeres torlódásra számíthatnak. Torlódásra számíthatnak az M0-as M6-os csomópontban is. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométerek között terelésben kell autózni, ezért lelassul a forgalom az M0-as és a 18-as Érd észak kihajtó között. Mindezen túl lezárták a 11. kerületi Neszmélyi utat az Igvándi utca és a Menyecske utca között, mert a vízvezetéket javítják. Ma és vasárnap napközben pedig a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek, mert útburkolatot javítanak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Délelmúlt, ha most ebédelnek, jó étvágyat kívánok. Hello a stúdióban, már Karakas Balázs, egy forró szombati délutánon. 100 ágra süt odakinn a nap, érdemes lehet azért ennek megfelelően útnak indulni. Bőrvédőkrémet vigyenek magukkal, meg Agnes Carlson zenéjét, Release Me!

Sting, Englishman in New York, itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Ma lesz a múzeumok éjszakája. Budapesten rengeteg jófajta program lesz a múzeumok éjszakája kapcsán. Például a Kokaért a Néprajzi Múzeum tereiben a kiállítások mellett a táncnak is főszerep jut. A görög táncházban Papadimitru Attila és Magyar Elektra vezetésével ismerkedhetnek meg a közös görög táncok világával. A program során egyszerű lépéseken keresztül lehet bekapcsolódni a táncba, miközben a körtáncok közösségi élményét is meg lehet tapasztalni. Mindez ma délután 4 órától indul majd. Amihez természetesen én is jó szórakozást kívánok. Hát arra érdemes készülni majd, hogyha mennek, hogy nagyon-nagyon meleg lesz még akkor, úgyhogy mondjuk egy kis fél literes ásványvizet érdemes magukkal vinni, 35-36 fok nagyjából abban az időszakban Budapesten. Nálunk pedig most a legnagyobbak, Király Linda és az Untried következik.

0: Nem akármekkorát alkotott ez az énekesnő. Látris a Meknél és az In the Jazz Away itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, pláne hogy most itt a koncertélmények nyara. A következőnek majd egyébként a One Republic fellépésére visszük el, úgyhogy figyeljék, mikor hallanak One Republic dalt a rádióban, és hívjanak harmadikként a 0630 30 30 95 8-on. A folytatásban itt lesz a Coldplay és a Vibrain, de előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható. 34-35 fok Budapesten. Hát az időjárás az most így bekeményített. A nagy melegre való tekintettel kiadták ugyebár a másodfokú hőségriasztást, ami egészen kedd 24 óráig van érvényben. Budapesten ma a legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk, és nem ez a legnehezebb az egészben, hanem az, hogy a fővárosban az éjszakai órák sem hűlnek le úgy igazán. 22-23 foknál nem lesz majd hidegebb a következő napokban. Sőt, mondanám azt, hogy inkább a következő egy hétben. És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el, ha láttak valami fontosat, nyugodtan hívjanak, 0630 30 30 95 8-as a számunk. Sokan megindultak a Balcsi felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. Az Utinform szerint már az M1-es M7-es elválásától elkezd lelassulni a forgalom. A Törökbálint és Székesfehérvár közötti szakaszon torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb lehet a menetidő. Az M7-esen a 70-es Szabadbattyán és a 80-as Polgárdi csomópont között a Balaton felé vezető oldalon a 77-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, ezzel együtt nyilván csökken a torlódás. Viszont torlódásra számíthatnak az M0-as M6-os csomópontjában. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométerek között terelésben tudnak autózni, ezért lelassul a forgalom az M0-as és a 18-as Érd-Észak kihajtó között. Számoljanak arra, hogy lezárták a 11. kerületi Neszmélyi utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. És tudjanak róla, hogy az M2-es metró helyett pótlóbusz közlekedik az Ösvezértere és a Deák tér között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Rihanna és az SOS a szombati ebéd kellős közepén. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Nálunk zakatol a koncertélmények nyara. One Republic dalt keressenek, ha hallják énekelni a csapatot, hívjanak a 0630 30 30 95 80, és nyerjék meg a páros belépőt a One Republic budapesti koncertjére. Különben meleg van Budapesten, ezzel együtt jár a magas UVB sugárzás is. Alig lesz ma felhő fölöttünk, ez a káros sugarakat egyáltalán nem fogja takarni vagy szűrni. Budapesten és a megyében 7 és feles erősségű lesz majd az UV sugárzás, ami már a nagyon erős kategória. Szóval kerüljék a napozást, hogyha pedig muszáj kimenni, használjanak fényvédőkrémet. Nálunk pedig addig is jó dalok, hiszen a folytatásban már Pink Panthers és Zara Larsson egy vadonatúj zenével érkeznek hozzánk. Ez a Stateside, itt a Sláger.
1: Ez a
2: minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros, burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben, visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközösségek. Hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely Híd utca és az Alsó Határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. A motoros ellen pedig garázdaság miatt külön folyik eljárás. Ma is forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki.

0: sávok az M1-es M7-es elválásától már kezd lassulni a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár között torlódik a kocsisor, az átlagostól hosszabb lehet a menetidő. Viszont jó hírek is vannak, hiszen az M7-esen a Szabadbattyán és Polgárdi csomópont között a Balaton felé vezető oldalon a 77-es kilométernél már megszűnt a forgalmi korlátozás. Szép lassan, de kezd feloszlódni a torlódás. A korábbi torlódás miatt sokan tértek le a pályáról, ezért a 7-es főúton a Szabadbattyán előtti és utáni szakaszon is Kőszárhegyig lassú a haladás, torlódásban kell arra szolgatni. Vételkörzetünkön belülről még az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Egy múlt Hello Karakas Balázs a stúdióban zakatol a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Figyeljenek a részletekért, mondom majd azt is, hogy milyen koncertre lehet ellátogatni. De előtte itt vannak a legnagyobb slágerek, most éppen a Spillarféle klasszikus. Induljon a Groove Jet!

Egy szerethető dalocska, Mark Ember és a Belong Together, ez a Sláger FM a szombati ebédidőben is, a legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan, és hőség ide, hőség oda, de ma van a múzeumok éjszakája. Budapesten gasztronómia adimódra az Adi Emlék Múzeumban. A rendezvény kulináris időutazásra invitálja az érdeklődőket Adi Endre házatáján, és a gasztronómia költő által megtapasztalt szegmensébe kalauzolja a betérőket. A látogatók megismerkedhetnek Adi Endre kedvenc ételeivel, képet alkothatnak kávézási és italozási szokásairól, és betekintést nyerhetnek az ételkészítés vagy éppen az étkezés pillanataiba is. Sőt, mi több, a tárlatvezetések között Borbás Andra beszélget majd Nyári Krisztiánnal. Jó szórakozást kívánok hozzá! A folytatásban pedig most itt egy nagy klasszikus a 80-as évekből. Én csak annyit mondok, hogy levelet kaptam live, és bizony már nagyon sokan tudják, hogy melyik dalra gondolok. Opus, Life is Life!

0: Ariana Grande és a Weekend Befriends itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Azonnal egy német énekesnő teszi szebbé a hétvégi napunkat, Loi és a Gold, na de előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Brutálisan meleg van odakint, 35-36 fok ebben a pillanatban Budapesten, és egyébként ki is adtak emiatt figyelmeztetéseket. Ugye először is elsőfokú figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt Pest megyére, ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat, ami azt jelenti, hogy meleg lesz. De kiadtak még egy figyelmeztetést zivatar miatt is, úgyhogy az elsődleges veszélyforrást ilyenkor villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat a Hungaromet hivatalos tájékoztatója szerint. Minden esetre meleg van, készüljenek így, egy kis fél literes víz nélkül se hová ne induljanak el. És persze az utak híreit sem felejtjük el, sajnos helyszínelnek a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál. Sávlezárásra kell készülni a Róbert Károly körúton is a Rákóczi híd felé. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik. A BKK a 105-ös és a 210-es autóbusz igénybevételét ajánlja. Lezárták a 11. kerületi Neszmélyi utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert vízvezetéket javítanak. Ennek okán a 154-es busz terelve jár és nem érinti a Neszmélyi út meg. Állót. Mindeközben napfény járját a szívünk újra, elképesztő meleg van, 35 fok, úgyhogy sokan indultak lefelé a Balcsira, telítettek hát a forgalmi sávok az M7-esen, már az M1-es M7-es elválásától elkezd meglassulni a forgalom. Török Bálint és Fehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, az átlaghoz képest nagyobb lehet a menetidő. Ne feledjék el, hogy az M7-esen a Szabadbattyán és Polgárdi csomópont között a Balaton felé vezető oldalon megszűnt már a forgalmi korlátozás, viszont sokan mentek le a 7-es főútra a pályáról ennek okán, úgyhogy ott Szabadbattyán és Kőszerhegy között továbbra is lassabb lehet a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Britney és a taxik, itt a Sláger FM egy forró szombat délutánon is a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha már forróság, akkor persze itt a nyár, azaz a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Érdemes nagyon figyelni, hiszen most a következőkben One Republic dalt keresünk. Ha hallják a csapatot zenélni, hívják a Sláger FM-et a 0630 30 30 95 8-as számunkon. A harmadik telefonáló játékba kerül, akinek van lehetősége megnyerni a páros belépőt a One Republic budapesti koncertjére. A következőkben pedig itt lesz még Billie Eilish velünk hamarosan a hírek előtt, előtte pedig még Király Viktor is énekel. Itt a Fire!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mautner Zsófival.
1: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Olcsóbb, mint egy éve?
5: Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
6: Kázió, Kázió, Akáció, Akáció!
7: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
13: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 1. Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézy Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék góc. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
15: Az utakon is együtt vagyunk, így 2 óra után 4 perccel is hozom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Helyszínelnek Budapesten a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körútnál, a sávlezárásra kell készülni a Róbert Károly körúton és a Rákóczi híd felé. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 10. kerületben is a Fehér úton az Őrs vezérter előtt, sávlezárásra számíthatnak. Lezárták még továbbá a 11. kerületi Neszmélyi utat is az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert vízvezetéket javítanak.

0: Csak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 2 múlt, jó hétvégét, jó rádiózást kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Maradok a mikrofonnál egészen este 6-ig, és hozom a hasznos információkat, a program lehetőségeket és a legnagyobb slágereket változatosan. Jön hamarosan Miley Cyrus, előtte pedig Ed Sheeran, Sapphire.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.
4: Your

Summer és a Homewrecker itt a Sláger FM. Szombat délután is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Odakint tűz a nap, tombol a kánikula, jócskán 30 fok felett a hőmérséklet. Ezekben a pillanatokban már 35-öt lehet mérni, úgyhogy mindenkinek kitartást, aki ezt nehezen viseli. Egyébként zakatolnak a múzeumok éjszakájához kapcsolódó programok. Budapesten egy elképesztően izgalmas sztorit rendeznek, a fővárosi törvényszéken ugyanis perszimulációs játék lesz a mai nap folyamán. Ez valós eseményeken alapul, és a terrorelhárítási központ közreműködésével valósítják meg. A szerepeket a fővárosi törvényszék bírái, bírósági titkárai, forgalmazói és egyéb szakemberei alakítják. Az előadás végén a néző

0: Alessio Tulu és a Heroes, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ne felejtjék, továbbra is itt a koncertélmények nyara, hihetetlen nagy sztárok koncertjeire lehet páros belépőt nyerni a Sláger FM-en. One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Dennis Pitbull, érkezik Seal is, Lenny Kravitz, és ki tudja, hogy még mekkora sztárok. Érdemes folyamatosan figyelni a Sláger FM-et. A következő, amit keresünk, az egy One Republic sláger lesz majd. Figyeljenek folyamatosan. Hozzánk pedig mindjárt a Huntrix-tól a Golden érkezik, na de most nézzük a leghasznosabb infókat. Továbbra is meleg van, 35-36 fok a fővárosban, Pest vármegyére pedig kettő dolog miatt is van figyelmeztetés. Először a magas középhőmérséklet miatt, hiszen ez a napi 25 fok felett alakulhat, és zivatar veszély miatt is kiadták a figyelmeztetést. A Hungaromet leírása szerint ilyen esetekben elsősorban a veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is kibabrálhat az emberekkel. Egyébként jelentős lehűlés nem várható, a következő egy hétben marad ez a 34-35 fok, úgyhogy nincs más, mint hogy megszokjuk. Továbbra is kitart a meleg, így sokan elindultak a Balaton felé az M7-esen, a fővárostól a 90-es kilométernél lévő balatonvilágosi kihajtóig terített sávokon lehet autózni, de jelentősebb fennakadások nem nehezítik a közlekedést. Korábban egy baleset történt a 8-as főúton Csór és Várpalota között az Inotai szakaszon, a Veszprém felé vezető oldalon lezárták a külső sávot, ott azért egy 2 kilométeres torlódás benne van a pakliban. Tudjanak róla, hogy mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal tudnak utazni. Tudjanak róla, hogy az M2-es metró nem jár most a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között, pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták a 13. kerületi Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Ma és holnap napközben a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek, mert útburkolatot javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Dua Lipa és a Dance the Night, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egész hétvégén. Odakint tombol a nyár, és ezzel együtt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Nyerjenek páros belépőt igazi világsztárok koncertjeire. Györön Györön, One Republic, Ricky Martin, lesz még Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, nagyon-nagyon sokan érkeznek hozzánk. A következő, akiknek nyerni lehet a koncertjére, ők a One Republic lesznek, úgyhogy tessék nagyon figyelni, mikor érkezik egy One Republic dal, és akkor harmadikként hívna a telefonszámunkat, amely a 0630 30 30 95 8-as. Játszanak velünk. Addig Hevesi Tamás zenéjét együtt énekelhetjük. Ez már a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mautner Zsófival. E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukció. www.letsoli.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
7: Mikor volt a középkor?
8: 1500. Uh-huh. Körül.
9: Uh-huh. Hát akkor még én nem éltem.
8: Lehet, hogy 1975-ben alapult
9: én
8: Magyarország.
9: Én 15-ben, nem, én 16-os vagyok, és te?
7: Sima 16?
9: 16.
7: Hát 10... Vagy 2016?
9: 2016. Én is 2016.
7: Akkor ti milyen generáció vagytok? Z, J, C?
9: Modern. Két... Én a 21-es. A 21. generáció.
7: A 21. generáció?
9: Persze.
8: Én nem tudom.
9: De te is az vagy, mi a 21. generáció, hát az az, hogy internet.
6: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi. Egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Ma is forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar is csupán az északi vagy a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban 31, de akár 36 fokot is mérhetünk.
6: Nagyon szürreális, hogy 34 fok van Budapesten, érezzük, hogy szinte égle a bőr az arcunkról néha, de azért van egy-két felhő is az égen. Ennek ellenére nagyon sokan útnak indultak a Balaton felé, ezért az M7-esen természetesen azért picikét élénkebb a forgalom. Nem csak az M7-esen, egyébként az M1-esen és az M3-ason is sokan autóznak, de az Utinform tájékoztatója szerint jelentősebb fennakadások, torlódások nélkül lehet azért közlekedni, úgyhogy már ez is valami. Tudjunk róla, hogy azért vannak változások a fővárosban, például ma is és holnap is a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra számíthatnak egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Erre a hétvégére is lezárták ugye a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a területet. A hétvégére egyirányosítják a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítási munkálatok miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. És rendezvényt tartanak az MVM Domban majd ma este 8 és 11 óra között, ha akkor arra járnának, tudjanak róla, hogy a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén emiatt van jelentősebb forgalom.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Együtt vagyunk a hétvégén is, és együtt közösen hallgattuk meg a Dirty Dancing zenéjét. Bill Medley, The Time of My Life, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között valóban változatosan. Odakint tombol a nyár, 35-36 fokban sülhet meg gyakorlatilag még a zsírunk is. És persze itt a koncertélmények nyaran, ne felejtjék el, One Republic dalt keresünk, hogyha hallják a csapatot zenélni, és szólok, akkor hívják harmadikként a 0630303095-8-as számot, hiszen a harmadik telefonálónkkal játszhatunk majd. Mindezek mellett ugye ma van a múzeumok éjszakája a fővárosban is kiváló programokkal. Például a BTM Kisceli Múzeumában Chemogram workshopot rendeznek ma este 6 órától. Itt megismerhetjük azokat a vegyszereket, amelyekkel a fotósok dolgoznak. Varázsolhatunk, alkothatunk. De tudják, ez még az igazi analóg fotólaborálás rejtelmei. Létrehozhatunk olyan fekete-fehér világot, tájat, amit akár szívesen belehelyeznénk egy régi városi környezetbe is. Ez nagyjából egy 60 perces elfoglaltságot jelent, és maga Krisztina média művész fényképész vezeti ezt. Ma este 6-tól hát a Kisceli Múzeumban. Itt pedig a folytatásban igazi nagy dolog, Harry Styles-nak szerintem abszolút nincs oka panaszkodni. Ha készít egy dalt, az rögtön ott van a sikerlisták élén, és persze így járt ezzel is. Itt az Aperture!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Kati és az Erre táncolj itt a Sláger FM-en. Tudják, itt a koncertélmények nyara, ahol páros belépőt lehet nyerni a One Republic dalának meghallgatásakor, ha harmadikként telefonálnak és helyesen válaszolnak a kérdéseinkre. Most jön a One Republic dal, telefonáljanak 0630 30 30 95 8. Ez a David Guettával közös I Don't Wanna Wait.

0: Kiss Me, ők voltak a Sixpence on the Richer, nálunk a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A harmadik telefonálunk megvan, vele hamarosan fölvesszük a kapcsolatot, és kiderül, hogy mehet-e másodmagával a One Republic budapesti koncertjére. Nálunk pedig fontos információk addig is. Továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben, és bizony ezen még az sem segít egy centit sem, hogy néhány ponton azért elkezd délután megnövekedni a gomoly felhőzet. Budapesten jelentős zápor, csapadék tevékenység nem valószínű, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A legmelegebb órákban ma olyan 34-35 fok környékén alakulnak a hőmérsékleti csúcsértékek, és ami rengeteget ront ezen, hogy még az éjszakai órákban sem hűl le a levegő, hajnalban a leghidegebb ilyen hajnal 3-5 óra környékén lehet, akkor 23 fokot mérhetünk majd a fővárosban. És most a közlekedési híreket is mondom. Sajnos baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út előtt a külső sávban. A gyerek nagyon körültekintőek, hogyha arra indulnának. Információink szerint jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is, de jelentősebb fennakadások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni az Utinform friss hírei szerint. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban esetlegesen készülhetnek némi torlódásra. Ne felejtjék el, hogy lezárták Budapesten a 11. kerületi Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. Lezárták a 13. kerületi Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Ma és holnap is a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot, és ugye le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Kovács, Király Linda és a Játszom, ahogyan lélegzem. Ez a Sláger FM egy forró nyári délutánon is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szinte olvadunk a melegben, 34 fokot mutatnak a hőmérők. Ennek ellenére természetesen még a telefonvonalaink is izzadtak, hiszen sokan hallották a One Republic dalt, amit egész nap kerestünk. Itt is van már Anna velem a vonalban. Mi jót csinálsz itt szombat délután? Mesélj nekem.
1: Felújítunk.
0: Wow,
1: hát költözés előtt állunk, úgyhogy éppen felújításban vagyunk.
0: Ez egy nehéz dolog, igaz?
1: Igen, de pont jól jön a meleg, mert festünk, és legalább gyorsabban szállnak a falak.
0: Amúgy igen. Amúgy igen, képzeld, én is csináltam hasonlót. Nem kívánom az ellenségemnek se.
1: Hát igen, nem feltétlenül a legjobb hétvégi program, de nem baj.
0: Hát aztán meg jó sztorik lesznek belőle, főleg, hogyha együtt közösen festetek.
1: Így van. Meg hát ugye az eredmény a lényeg, hogy majd amikor beköltözünk, akkor milyen szép lesz.
0: Hát hogyne? Hova költöztetek? Honnan telefonálsz most?
1: Szigetszentmiklóson.
0: Na hát akkor küldöm arra is a pozitív energiákat a felújításhoz, és én azt mondom, hogy játszunk páros belépőért a One Republic budapesti koncertjére. Mit szólsz hozzá?
1: Szuper.
0: Föl kell tennem két kérdést neked, mind a kettőre helyesen kellene válaszolni, és hogyha ezek megvannak, akkor bizony mehetsz is koncertezni. Mit szólsz hozzá?
1: Szuper.
0: Mit gondolsz, ki a One Republic frontembere?
1: Ryan Tedder.
0: Bizonyám, hogy ő, úgyhogy gratulálok, az első kérdésre helyesen válaszoltál, a másik pedig már nagyon-nagyon egyszerű lesz. Mi a Sláger FM budapesti frekvenciája?
1: Hú, ezt mindig összekeverem. 97.
0: Kicsit vissza.
1: 95-8.
0: Az! Gratulálok! Úgyhogy meg is van a páros belépő. Megvan! Gratulálok! Mehetsz másodmagaddal a One Republic budapesti koncertjére.
1: Szuper, nagyon szépen, köszönöm.
0: Hát picikét lelkesebben.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kivel megy majd, mesélj?
1: Hát valószínűleg a férjemmel, hogyha lesz olyan kedves, hogy eljöjjön velem.
0: Hát biztos, vagyok benne. Más választásra nem hiszem, hogy van.
1: Így van. Egyébként ez pontosan így van, igen.
0: Anna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszottál. A folytatásban neked is küldöm a jazz meg az kiválóságát itt, amit tehet a sejt. Csodaszép szombat délután kívánok! Felújításhoz kitartást!
1: Köszönjük szépen! Szia, jó munkát!
0: Köszi!

Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó hosszú, bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Búz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelzi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
13: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a budapesti utak. Nem mondom, hogy szinte üresek, de hát azért majdnem nagyon sokan leruccantok a Balcsira. Ennek okán egyébként az M7-esen azért még most is egy picit érénkebb a forgalom, de jelentős torlódásról nem kaptam információt. Az Útinform szerint jól lehet autózni. Igaz ez még az M1-es és az M3-as autópályákra is. Budapesten lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a torony daru bontása miatt, ez ma éjfélig így marad. Ma is holnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert ott javítják az útburkolatot. Ne feledjék, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart is az Erzsébet és a Margit hidak között, mert hogy ilyenkor ugye hétvégente a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik nagy örömmel birtokba. Tudjanak róla, hogy a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt, és mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel, Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő buszokkal tudnak utazni.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: 4 óra után is szólnak a legnagyobb slágerek. Jó hétvégét, kitartást a kánikulában, én Karakas Balázs vagyok. Egy nagy darab Marcona úri ember érkezik hozzánk, akit 2023-ban ismertünk meg a Lose Control-dal. Terry Swims és a következő nagy siker, itt a The Door! Sláger!

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

Fiatal világsztár Chrissy Abrahams és a That's So True egy forró szombat délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják, 35-36 fok, ugye ennyit ígértek már a csúcsnak, holnap is ez lesz. Meg a jövő héten is szinte egész végig, úgyhogy mindenki előszedheti lassacskán a bikinit meg a fürdőruhát. Mondjuk az Ercsi városnapokra talán arra nincs szükség, mert hogy azt is ma tartják az Ercsi Dunaparton. A színpadi programok majd délután 5 órától kezdődnek, akkor lesz egy megnyitó, és aztán szépen sorjában fellépnek különböző zenekarok. Például Adi Street Párkányi zenekar, este 8-tól Dívák, aztán a Timeless zenekar, este 11 órától pedig Sterbinski and Minea is tiszteletét teszi, hajnal egyik pedig ezt követően DJ Bedecs tologatja majd a potmétereket. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze a legnagyobb slágerek változatosan velünk tartanak a következőkben is. A 80-as évek formációja, a Bananarama, ők adják a lendületet, itt a Vénusz!

Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Alexander girl, I know what you like.

0: Bad Boys, Alexander Burke és Florida itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Olyan jófajta kiránduló idő van, bár picit meleg. Az már egyszer fix, János is így van ezzel, ő is útnak indult, ugye János, szia! Merre kirándulsz?
1: Hát éppen a fővárosba kirándulok.
0: Na jó, de azon belül?
1: Hát most éppen a Hősök terénél.
0: Ó, nincs ott nagyon meleg? Hát valami 35 fok van odakint.
1: Hát de eléggé igen, sajnos.
0: Víz van nálad?
1: Igen, igen, természetesen.
0: Bőrvédelemről gondoskodtál?
1: Igen, igen, igen.
0: Akkor már tökéletes ez a nap. Érezd jól magad?
1: Rendben, köszi, hello.
0: Ha esetleg önök is kirándulnak, nyugodtan hívjanak és meséljék el, merre járnak. A folytatásban pedig itt lesz velünk majd Madonna és Sabrina Carpenter vadonatúj dala. Ez a Bring Your Love, na de előtte még fontos infók. Ha önök is kirándulásra használják fel a szabadidőt, mint ahogy János is teszi, akkor azért érdemes úgy készülni, hogy meleg van. Ez a 33-34-35 fok szerte Budapesten nagyjából azért úgy stabilnak mutatkozik. Arra érdemes készülni, hogy ugye életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, és ez is nyilván azért mutatja a helyzetnek a komolyságát. Szombaton zavartalan a napsütés, néha egy-egy felhő azért ott van az égen, ezt mindannyian láthatjuk, ettől függetlenül meleg van. Budapesten jelentős záportevékenység nem várható, mint ahogy jelentős lehűlés sem. Hajnalban a leghidegebb órák csak 23 fokig kúszik le a hőmérséklet. Egész persze csekkoljuk a közlekedési információkat is. Budapesten egészen jól lehet autózni, a legfőbb útvonalak csodálatosan jól járhatóak, úgyhogy most érdemes a fajtanyait beleadni, hogyha el akarnánk jutni A-ból B-be. Persze ez nem föltétlen mondható el minden egyes helyről. A legutóbbi információk szerint például az autópályákon egészen élénk a forgalom, legfőképpen az M1-es, M3-as, M7-es autópályákon, de persze jelentős fennakadások, torlódások nélkül jó tempóban tudnak autózni. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők vételkörzetünkben, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülhetnek. Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es busz és a 72-es trolli Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca elé, az Asztória megállóját pedig áthelyezték a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. Tudjanak róla, lezárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között a gyalogos és kerékpáros forgalom vehette birtokba.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Junkyard, de ez is egy nagyon-nagyon könnyed gyárias dal. Hát erre mondjuk szükség is van, amikor tombolod a kint a 35 fok. Ez volt a Sorrow Fit, a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Milyen jó életérzés az, amikor bepattanunk valami kis autóba, ami le lehet húzni így szépen a napfénytetőt, kabrió üzemmódba kapcsolni, és a régi hetesen, csak úgy nyugiba, végig cammogni a Balatonig, odaérni Siófokra, enni egy fagyit, egy jó sajtos tejfölös lángost, és behuppanni a Balcsiba, aztán tenni rá, hogy 35 fok van. A Fleetwood Mac viszont elkísér bennünket utunkon, az angol csapat 67-ben alakult Londonban. Nekik is történelmük van már. Ez tőlük a Little Lies itt a Slágeren.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mautner Zsófival. E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termék 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek és üzletlista a dorko.hu/üzletrablás oldalon.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hoz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Több százezer néző. 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Vasárnap napközben a megnövekedő gumajfelhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
12: A legutóbbi információink szerint a budapesti és a környékbeli utak teljesen jól járhatóak, jelentősebb fennakadásról sem, Budapestről sem, az agglomerációnkból nem kaptam bejelentést, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon-nagyon jó hír véleményem szerint. Arra azért készüljünk, hogy vannak változások a forgalomban, például lezárták a 13. kerületi Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontás, amiatt ez ma éjfélig marad így. Tudjanak róla, hogy a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra számíthatnak egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ugyebár erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át ezt a szakaszt. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát, a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávzárásra is számíthatnak. Rendezvényt tartanak majd ma este 8 és 11 óra között az MVM domban, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén erősebb forgalomra készülhetnek a megszokottnál.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.
12: Egy forró nyári délutánon is Karakas Balázs a stúdióban, köszi, hogy a sláger szól. Niall James Horan ír énekes érkezik, első sikereit még a One Direction fiú együttes tagjaként érte el. Szerencsére a fiú csapat korlátain túllépett és szóló karriert épített. Itt az újdonság, a Heaven!

0: Egy megunhatatlan örökzöld. Szombat délután, amikor a Sláger FM szól, a Cool and the Gang zenélt, ez volt a Celebration. Örülök, hogy együtt töltjük a hétvégét, és annyi mindent csinálhattunk Budapesten, ezért klassz dolog az ország fővárosában élni. Ugye idén is különleges zenei élményekkel tervezik megtölteni a Kossuth teret az ingyenes térzene koncertsorozat részeként. 9 szabadtéri koncerttel kínálnak változatos zenei élményt a nyár végéig. Lesz ebben magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű opera előadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek. A koncertsorozat első állomása, képzeljék el, ma este lesz, 8:30-tól. A Szent Martin szaxofon művész és Füredi Nikolett az Operett Színház művészeinek közös koncertje igyekszik elvarázsolni a hallgatóságot. Júliusban és augusztusban pedig aztán csütörtökönként délután 5 órától lehet élvezni a nyáresti koncerteket. A főváros gyakorlatilag legszebb épületérnél. Most pedig a folytatásban a Maneskin zenekar frontemberét hallgatni. Damiano Dávid szóló sikere a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: I'm Every Woman, ő volt Whitney itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között valóban változatosan. Remélem tudják, nem felejtették el, hogy a koncertélmények nyarazakatol a slágeren. Nagy sztárok előadásaira lehet belépést nyerni. Gyuran Gyuran, War Republic, Ricky Martin, Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám. Amikor ezeket a zenészeket hallják énekelni, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, akkor tényleg gyorsan kell telefonálni, hiszen a harmadik hívó játszhat velünk, és hogyha helyesen válaszol a kérdésekre, akkor meg is nyeri a páros belépőt az adott zenekar vagy az adott énekes koncertjére, úgyhogy érdemes a slágert hallgatni. Itt most egy vadonatúj zene. Mark Imbortól érkezik ez a Closer to Me, na de előtte fontos információk. 35-36 fok Budapesten, mondanám, hogy meglepő, de azért egy ideje már számítottunk rá, hogy ha nyár van, akkor bizony meleg is lesz. Pest megyére ki is adták a magas középhőmérséklet miatt a citromsárga figyelmeztetést. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 25 Celsius fok felett alakulhat. Különben zivatar miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. A Hungaromet szerint ilyenkor elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Különben nem a csapadékosság lesz a jellemző, de hogyha jön, akkor bizony az okozhat meglepetéseket. Jelentősebb problémáról nem kaptunk információt, de azért óvatosan az a biztos. Tudjanak róla, hogy vannak azért forgalmi korlátozások. Például a Kokáért lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okozhat fennakadást a 4. kerületi Baros utcában kifelé a Bátori utca után a vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között gázvezeték javítás miatt. Ne felejtjék, hogy ugye a rakpart, a pesti alsó rakpart is le van zárva az Erzsébet és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják jelenleg ezt a területet. Lezárás alatt a 13. kerületi Rejter Ferenc utca, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt ma éjfélig. A hétvégére egyirányúsítják a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sáv lezárásra készülhetnek. És ma este rendezvény lesz az MVM Domban 8 és 11 között, előtte utána a környékén erős sebb lehet a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Young és a Messi. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egyre közelebb a 6 óra, úgyhogy én ezzel már köszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Legközelebb holnap jövök délben. A folytatásban viszont Kovács Áron, Kisó és a Slágerlista érkezik hozzánk. Az övék az éter este 6 órától. Én búcsúzom már a Lotfi Begivel, Gáspár Lacival és Majkával egy könnyed nyári dal egy forró szombat estére. Itt a Hurrikán, Karakas Balázs kicsekkol. Köszi a figyelmet.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
11: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
12: Biobubi. Környezetbarát tisztító szerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
0: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok.
15: A
14: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra a két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét. A ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar, délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap estig egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontás miatt éjfélig. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma 20 és 23 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közvetítése alapján a 2026-os év 25. adása. Úgyhogy a következő lesz a 26-os, ha tudtatok követni.
2: Nem.
17: Itt van Orsi, ő tud követni, és a múltból dalokat hoz, és a mai műsorunknak is van sztárja, hogy ne lenne. Múlt hetinek is volt meg, de hány éve csináljuk? Nem tudom, 200. Na, azóta mindegyiknek van sztárja, pompomlányként kezdte. Már nem úgy, hogy mondta, hogy picur megvárhatlak, azt mondta, hogy eszedné vagy. Ismétek egyáltalán pompomot?
18: Hát persze!
17: Na mindegy, szóval pompom lány volt, de nem olyan szőrös, mint a pompom, bár esetében ezt azért, hogy is mondjam, csak túl nagy magabiztossággal nem tudom állítani.
18: Tiltakozom!
17: Mondta a borotva. Na, kiváló táncos és koreográfus is volt, és a mai napig aktív, úgyhogy én is az leszek. 40. helyen Dua Lipával indul az Opel Valli slágerlista. Ez a Fizika.

0: Cole Corey és a Stay a Little Longer 7 helyet rontva a 38. majdnem kicsúszott a listáról, ahogy az Imagine Dragons Bonza is, mondanám, mert hogy a 39. de ő már visszatért. Tehát egyszerűen már csúszott. Na, Ors is becsúszik, óriási szerelés, benne a létsz alatt a labda, hurrá!
1: Visszapillantó.
2: 2007. júniusában Rihanna uralta a brit albumlistát a Good Girl Gone Bad című lemezével. A korong egyik legismertebb dala az Umbrella, 10 héten keresztül volt listavezető az Egyesült Királyságban. Ez akkoriban igazi rekordnak számított. Kevesen tudják, de ezt a dalt eredetileg Britney Spearsnek kínálták fel, de ő visszautasította. Ki tudja, ha Britney énekli, ekkora sláger lett volna. Minden esetre ez Rihanna karrierjének egyik legnagyobb mérföldköve. Jön az Umbrella.

0: Rihanna és az Umbrella. Köszönjük szépen Orsinak. Már nyitom is, ha nem is az esernyőt, de a hét sztárjáról szóló infokat mindenképpen. A középső neve Julie. Julie Verne. Biztos ő az, nem? Verne Juli. Szíria és ukrajnai származású, a napokban lett 62 éves. És azt állítottam az elején, hogy a mai napig aktív.
1: Gondolatban.
0: Akkor valószínűleg most már inkább pulóver, sál, sapka kötésben aktív. 18 évesen kezdte a karrierjét, mint sokan a Los Angeles Lakers pompom lány csapatában. Na, ha esetleg a Los Angeles Lakers pompom lány csapata mesélni tudna egyszer, meg szabadna lenne nekik, vagy nem is tudom, azért az biztos izgalmas lenne.
1: Igaz.
0: Később a csapat vezető koreográfusa lett. Én pedig nagyon izgatott, mert a Nothing Breaks Like a Heart a 37.

0: és az ABCDFU 35-en, Jónás testvérek a Sakkarella 36-on, Orsi pedig itt van az ajtóban. Tessék befáradni valami régi dallal.
1: Visszapillantó.
2: Visszautazunk 2007-be, amikor a most következő dal szó szerint felrobbantotta a hazai rádiókat. Kozombolis a zenétől felforra vérem című száma instant sláger lett, és máig sokan nosztalgiával dúdolják. A dal keveri a reggae, a pop és a rock elemeit, igazi nyári hangulatbomba. Hallgassuk meg újra, most itt a Sláger FM-en.

0: Hollis, a zenéttől felforr a vérem.
1: Mi?
0: Hát, ja. Köszönjük! Folytatódik a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, a hét sztárja pedig nem más, mint Abdul Pál.
2: Mi van?
0: Azaz Paula Abdul. 64, az előbb 62-t mondtam, 2 évet öregedett, úristen!
1: De mit számítasz?
0: Mi van ezzel a nővel? Romlanak a leletek. 2 évet öregedett 2 perc alatt. Mindegy, akkor az előbb hülyeséget mondtam, 64 lett. Kaliforniában született, és egy rövid ideig Michael Bolton volt a babysittere.
2: Ez most komoly?
0: Szegény gyerek mit hallgatott ott végig?
1: Na hát nem is rossz.
0: Nagy hatással volt rá Gene Kelly az Ének az esőben filmből, és ez meghatározta későbbi koreográfus karrierjét. Nem csodálom, Gene Kelly tényleg egy állat volt, mármint a szó jó értelmében. A Jackson zenekartól leste azokat a táncmozdulatokat, amelyeket később kamatoztatott. Nyilván itt mindenki látta a Jacko filmet, szerintem borzalmas volt, de miután nem olvasok kommenteket, ezért ne küldjetek el nagyon messzire.
1: Dehogy nem.
0: Egyébként dolgozott is a Jackson 5-val, ahogy a Rolling Stones-tal is, George Michael-lel és a ZZ Top-pal is koreográfusként. Azért azt a mozdulatot, ahogy a ZZ Top egyet jobbra, egyet balra, majd a kezükkel intenek, hát...
3: Legyen tánc...
0: Igen. Hát ez is koreográfia, nem is akármilyen, meg lehet csinálni, és ikonikussá vált. De túl bonyolultnak azért nem nevezném. Jut is eszembe, hol a férjem? A 34.

0: Six és a That's What I Want visszatért a 32-re, Szent János és a Rózsák a 33-ra. Mi van itt ma? Komolyan mondom. Szent János és a Rózsák.
1: Tudja mi?
0: Aztán majd jön Szent Ferenc és a Galambok.
1: De jó így.
0: Meg a Szent István körút.
1: Befejezte?
0: Orsi, hozzával mindig a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 77. születésnapját ünnepli Lionel Richie. Pályáját a The Commodores tagjaként kezdte, aztán szólóban is sikeres lett, több mint 100 millió eladott lemezzel a háta mögött. Az egyik legismertebb slágere következik, a Dancing on the Ceiling, ami 1986-ban jelent meg, és azóta is mosolycsal az arcokra. Lionel Richie énekel a Sláger FM-en.

0: Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Köszönjük szépen, a plafonon táncoló Lionel Richie-t, azaz oroszlános Richardot hallottuk. Miközben Tom Holland őszintén beszél a korábbi alkoholfüggőségéről. Amíg megy a műsor, én is csattogtatok, különben pattogtatok, csattogtatok is, meg pattogtatok is csatornákat, vagy csattogtatok paternákat. A lényeg az, hogy a Pókember filmek sztárja Tom Holland elárulta, hogy a legrosszabb időszakában képes volt egyetlen este alatt kiüríteni egy hotelszoba teljes minibárját. Azért legyünk őszinték, én voltam olyan hotelszobában, ahol a teljes minibár kiürítése nem tartott volna tovább 5 percnél, még nekem se, aki nem iszom. Szóval azért, na, attól függ, milyen hotel, milyen minibár. De mindegy, másnap elment dolgozni, és ez egy általában komolyabb minibár volt. Azt mondja, az ő problémája nem a hollywoodi bulizás volt, hanem hogy gyakran egyedül ivott, bárcsak bulizott volna. 2022-ben döntött úgy, hogy teljesen felhagy az alkohollal. Egyébként az alkoholisták egy idő múlva nem azért vannak egyedül, vagy isznak egyedül, mert akkor több marad nekik.
1: Ahogy mondtam.
0: Ha hülye lenne társaságba menni, a végén valaki jön, azt elissza előle. Érted, aztán marad a tablettásbor, meg a metil alkohol.
2: Oh.
0: Ja, meg az alkoholos filcet dug az orrába, hogy talán még az is hat. Az első józanévét élete egyik legnehezebb időszakának nevezte. Ez milyen, nem? Hogy nekem ez a default. Tehát a józanév, az nálam egy ilyen, az a semmi. Ő neki meg ez a legnehezebb. Hát nem irigylem ezt a pókembert. Jó, én meg nem tudok a seggemből hálót szűrni.
1: Parancsol?
0: Na, ma már azt mondja, a józanság az egyik legjobb döntés volt, amit valaha meghozott. Szívből gratulálunk, jöjjenek a királyok és a királynők, Avamax a 30.

0: és a királyi fenségek egész tárháza a 31. Itt a vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és akkor hamarosan folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát. Mert hogy ez az.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézy Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Vasárnap napközben a megnövekedő gumajfelhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő. Vasárnap estig egyirányosították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Reiter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontás miatt éjfélig. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma 20 és 23 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, Orsi a múltból hoz dalokat, meg a hétsztárját is onnan hozta, mert Abdul Pál, azaz Paula Abdul a hétsztárja, ha valaki még emlékszik rá.
3: Nem.
0: Szerintem sosem volt nagy szám, de hát most mit csináljunk? Mostanában született, úgyhogy elővettük.
3: Tiltakozom!
0: Én is azt csináltam, de Orsi leoltott. Folytatjuk az Openval és Slágerlistát Dua Lipával, ez a Break My Heart, újra a listán, és a

0: Dua Lipa szintén, már hallottuk az előbb kettővel ezelőtt egy másik dallal, de most a Don't Start Now-val visszatért a 28-ra. Jennifer Lopez és David Guetta pedig a Save Me Tonight-tal ismét a listán, ők is nagy visszatérők a 29-en. Orsi érkezik valami nagyon régi, nagyon kékkel.
1: Visszapillantó.
2: 43 éves lett a Blue, oszlopos tagja Lee Ryan. Tiniként óriási tehetségnek tartották, operaénekes karriert is kezdhetett volna, ő azonban a showbizniszt, a popot választotta. A Blue után egyik tagnak sem jött össze a szóló siker, így 2011-ben a visszatérés mellett döntöttek. Tavaly augusztus végén Budapesten adtak koncertet, a most következő dalt is előadták, ez a Curtain Falls 2004-ből.

0: és a Curtain Falls. Ú, lehullottak a függönyök, csodálatos. Hiába egy jó karnis. És nem az író Karnis Mihályról beszélek.
1: Ő érzi. Hát,
0: szóvisz volt, bocsánat. Megszólaltak a szóvisz szirének? Jó, de ki lehet kapcsolni, nem lesz több, vagy legalábbis talán ennél jobbak. Ez itt még mindig az Opel-val is legelista, a hét sztárja Paula Abdul. Több zenei videó koreográfiáját is tervezte a 80-as években. Többek között Janet Jackson videóiban is tevékenykedett. 95-ben Abdul kiadott egy videókazettát, amelynek az volt a címe, hogy Paula Abdul Get Up and Dance. Istenem!
1: Nézd ránk!
0: Szerintem a Sober Torbi is látott valami hasonlót, mert aztán ő jött ezekkel a videókazettás VHS cuccokkal, hogy csináljunk együtt bicepset, srácok!
2: Jó!
0: Na mindegy, a táncbemutatók kaptak rajta helyet, egyéni edzések meg ilyenek, mármint ugye a Paulánál. 87-ben készített egy demo felvételt, a hangja az nagyon képzetlen volt, de a teste!
1: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Ezért is csinált videót, gondolom, mert hogy picit ellensúlyozta a hangját.
3: Tiltakozom!
0: Tetszett volna meghallgatni ezt a régit. Na minden esetre a Junior High School című filmben már hallhattuk az énekhangját, nem is érdekelte egyébként nagyon, tehát nem fektetett nagy hangsúlyt, hogy a hangját csiszolgassa, inkább az idomaira koncentrált, meg a koreókra. Azonban a 80-as évek végén rájött, hogy kevés lesz, és énektanárhoz járt, és nagyon jól tette. Mert ha énekesnő akar valaki lenni, nem árt, hogyha nem csak a koreográfiákat seggeli be, hanem a torkába is tesz némi munkát.
1: Ez igaz.
0: A szó jó értelmében. Na innen folytatjuk Paulával, de itt van Cameron és a Hug Yourself, úgyhogy most megöleljük saját magunkat a 27-en.
1: Hogy mi van? Ez komoly?

0: Warren és az Ordinári. A 25, Ray Dalton, Do It Again-nel a 26-os sorszámot tudja magáénak, most viszont Ors jön és hozza annyit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 45 éves lett William Dean Martin, a Good Charlotte gitárosa. A zenekar a 2000-es évek pop-punk hullámának egyik meghatározó együttese volt. Martin állatvédő és vegetáriánus, és nem mellesleg Tim Burton rajongó is. Most pedig szól a band egyik nagy slágere, az I Don't Wanna Be

0: szerelembe esni, kérem szépen, én tudom hozni ezt. Tehát, hogy
1: parancsol.
0: Azonnal nemet mondok bárkinek. Érkezik a hét sztárja, Paula Abdul. 88-ban megjelent a debütáló Forever Your Girl című debütáló albuma. A megjelent meg a debütált majdnem ugyanaz, úgyhogy szerintem ezt fogjuk fel úgy, hogy megjelent, jó? És akkor még új volt, amikor megjelent.
1: Ő érte.
0: Na, szerintem ezt eléggé körülrajzoltam.
1: Ez igaz.
0: Mindegy, a lényeg az, hogy 7 millió példányt adtak el belőle csak az Egyesült Államokban. Úgy, hogy mondtam, nem is volt jó hangja. Képzeljétek el, ha jó lett volna.
1: Ne.
0: 4 dal is listavezető lett, köztük a Straight Up, vagy az Opposite Track, és ezt azóta sem döntötte meg senki. Már nem Paulát, őt már gondolom többen, a rekordot.
2: Tiltakozom.
0: Jó, Paula nem tiltakozott. Azért tudták meg, mindegy, hagyjuk. Az Opposites Attract klipi...
3: Mi van?
0: Az Opposites Attract klipi...
3: Nem értem.
0: Hát ez egy csodálatos megy mag vagy nyelvtörő. Opposites Attract klipiért. Attract klipiért. Egy béka kell, hogy ezt kimondja valaki, de Grammy-t nyert ez a béka. Ebben táncolt egyébként ebben a klipben MC Scat-Cat, az animált macska. Még egy ilyen hír... és hazamegyek. Opposites Attract klipjér Maxi M6-2 az animált macska táncolt.
1: Mit ha brigál ez?
0: Hát ezt képest még azt is könnyű kimondani, hogy Szigala és Giacomni Ifit Ilian Kidron Riptide-ja következik. Pedig nekifutás kellett ehhez is. A 24.

0: Teddy Swims és a The Door a 22. Kígyó és a One Republic a Chasing Paradise-al a 23. Orsi meg mindig a múltal jön. Tessék, amilyen hülye vagy. Nem úgy értettem. Hallgassátok.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban robbant be a most következő dal, és a mai napig ott van a zenekar koncertjeinek állandó repertoárjában. A Kowalski meg a Vega az egyik legnépszerűbb hazai zenekar, több generáció is ismeri és énekli a dalaikat. Amilyen hülye vagy, egy pimaszul őszinte mégis nagyon szerethető sláger, ami garantáltan dallamtapadást okoz. Ez jön most a Sláger FM-en.

0: Basz ki meg a Bega, amilyen hülye vagy. Nagyon jó. Jó kis dal, köszönjük szépen. Folytatjuk az Openval is slágerlistát, és többször elmondtam már, de nem győzöm hangsúlyozni. Nem csak slágereket hozunk ezen a nyáron nektek, hanem a legjobb koncert élményeket is. Olyan előadókról beszélgetünk, akiknél mindig elfogynak a jegyek, de mi félretettünk nektek Stinget, OneRepublic-ot, Scorpions-t. Nem csak egy ilyen egyszerű nyereményjáték, hanem egész nyáron koncert sorozatokra lehet majd játszani. Újra-újra esélyt kaptok arra, hogy ott legyetek az év nagy zenei eseményein, úgyhogy figyeljetek,
1: Okay. Játszatok
0: velünk, mert lehet, hogy a következő koncerten a csávod nyakában azért ülsz, mert hallgatsz minket és játszol. Oké? Okay?
2: Menni fog az.
0: Hát meg mert, hogy elbír. Tehát akkor valószínűleg a fogyókúra sem volt hiába. Oh, fast boy! És a Good Life a 21.

0: holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Pallag Dávid, a Budaörsi Rutin étterem alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
4: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Legyen tánc! Egyél így áll a köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Nagyon szoktam félni, amikor ugye az rémálom, amikor belépek a liftbe.
12: Én is.
11: Amikor ugye becsukódik az ajtó, mi van, ha nem is emeleten áll meg, hanem pont a közepén. Pont a közepén, és akkor mi van velünk?
12: Nekem már kétszer is volt ilyen nyugi.
11: Nekem is volt ilyen, de aztán meg éppen, hogy mert valamiért beakadt a kötél, hívtuk a segélyhívót, de mi van, hogyha valaki elkezd udrálni, a liftnek is van súlya, meg az embernek is a kötél, nem biztos, hogy elbírjózik.
13: De több.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
14: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a Kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi. Egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a sláger!

Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Sláger DJ Nagy Attilával.

0: jobb délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt.
1: Figyelj!
0: Még egy pálinka a pohárba,
1: és akkor
0: húzóra itt a sok begyárra.
1: Hány óra?
0: És akkor

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákssy Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyú sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Halász Arankát köszöntöm a lehető legnagyobb tisztelettel és szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: És szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Már az elején, hiszen a Rátonyi Róbert Színház alapító tagjáról beszélünk, társulati tagjáról, aki hát most egy életműdíjat, nem bizony. Is akármit kapott. Bizony. Egyébként egy igen súlyos díjat, szép, nagyon szép díj.
2: Benne van az egész életem, olyan, azért ilyen nehéz. Azért
1: nem volt egyszerű?
2: Hát nem, kicsit komplikált volt, ezt már elmondhatom ennyi idősen.
1: De a komplikáció az ilyenkor szépül? Nem esedik?
2: Nem esedik, így van. Megérett a gyümölcs, nagyon finom ízű, és nem esedik, így van.
1: Nagyon örültem a díjnak egyébként.
2: Hát még én.
1: Nem tudott róla?
2: Nem, nagyon
1: remekül. Teljesen meglepetés?
2: Ah, szuperül meg volt szervezve, olyannyira, hogy egész idő alatt arról volt szó, hogy egy házas pár ünnepli ott a házasságának az évfordulóját, és fel lettünk kérve, hogy amikor a tapsnak vége, akkor még maradjunk egy kicsit, és ezt a házas párt fel fogja köszönteni Trixi, ugye a színház igazgatója, és szóval ne szélegyünk gyorsan ki a színpadról. Így is történt, fel is lettek köszöntve, de a Trixi nem ment le, látszott még a szituáción, hogy még ott állunk, nem tudjuk, hogy mi legyen, és akkor Rátonyi Hajnival együtt, ugye Rátonyi Robert lányával, Rátonyi Hajnival együtt, akivel szintén sokat játszottam már, átadták nekem ezt a díjat, nagyon szép felvezetővel, életút magyarázattal, minden, szóval nagyon csodálatos volt, és hát én

0: de kétszer Jászai díjra, akkor, amikor ez koromhoz képest kellett volna, de valahogy mégse kaptam meg. Valahogy nem kaptam meg.
1: Ez bántotta?
0: Hát igen, mert akkor egy olyan időszakban voltam, amikor ugye jó lett volna, jó esett volna, de hát sajnos ez nem jött létre, se az Őze díj nem jött létre, úgyhogy nem tudom, hát nyilván megvoltak az okok, akkor egy egész más világban éltünk, én akkor más helyzetben voltam, nyilván nem tetszett a fizimiskám, vagy nem tudom mi a véleményem, vagy a jellemem, vagy bármi.
1: Volt úgyhogy... mindig vélemény?
0: Volt.
1: És hangoztatta is?
0: Tessék?
1: Hangoztatta is?
0: Hát ha megkérdeztek, akkor elmondtam a véleményemet. Aha. Mai napig is ilyen vagyok.
1: Na helyes. Önazonos.
0: Önazonos, igen, ez a mai kifejezés, hogy önazonos, igen.
1: Ez fontos. Szóval ez valahol elégtétel is ilyenkor?
0: Igen. Hát nagyon boldog vagyok, mert ugye, mint mondtam, alapító tag vagyok 2017 óta, és szóval, hogy is mondjam, nagyon-nagyon megbecsülnek a színházban engem a gyerekek, a Rátonyi Róbert Színházban, nagyon megbecsülnek, nagyon szeretnek, nagyon vigyáznak rám. Pici apró jelek, hogy kiveszik a táskát, vagy nem kérek-e valamit, szóval egyáltalán olyan előzékenyek, ha takarásba ülök, ugye nekem szokásom, hogy ha szerepelek többször egy felvonásban, vagy nem, akkor is én ott ülök, és várom a jelenetemet. Én nem szeretek közbe privatizálni. Én ezt így tanultam, és én ott szeretek lenni a takarásba, hiszen Jászai Mariról is tudjuk, ugye az életmű könyvében írta, hogy a mosdóból nem lehet a színpadra menni. Tehát ott lehet pontosan ülni, várni a jelenetet, ami egy nagyon érdekes dolog a színész számára, mert ugye ott várakozik, és aztán egyszer csak be kell menni, mese nincs, át kell az árkot ugrani, és be kell menni a színpadra, és részt venni a jelenetbe, de én azért szeretek ott lenni, mert hat rám.
1: Hát meg része.
0: Az a légkör. Én része akarok lenni, hiába a felvonásban csak 4 jelenetem van, kimegyek, bemegyek, de én a része akarok lenni, és ez engem segít.
1: Csak hogy értsék a hallgatók, igen? A takarás az azt jelenti, hogy ott függöny mögött.
0: Függöny
1: ugye?
0: Mögött, igen.
1: Tehát oldalt vagy hátul.
0: Oldalt vagy hátul, így van.
1: Ott az egy külön világ.
0: Külön világ, így van, ott külön dimenzió, így van, igaza van.
1: No, azért ennek van egy rendkívüli bája, és én is szeretnék vigyázni, csak kérdezem, nincs hideg a stúdióban?
0: Nincs.
1: Örülök, ne szóljon, remek. Mert akkor lekapcsolom.
0: Nem, nagyon jó.
1: No, tehát, hogy van ennek egy bája, hogy akkor ezek szerint 9 évvel ezelőtt elkezdtek.
0: Így van.
1: Valamit közösen álmodni.
0: Így van.
1: És ez az álom hol tart ma? Ahhoz képest, ahogy elkezdték?
0: Hát nagyon-nagyon. 10 évesek leszünk jövőre egyébként, úgyhogy remélem lesz egy kis buli, egy kis megemlékezés, és hát ez csodálatos dolog. Na most hozzátartozik a dologhoz, hogy mi nem a Rátonyi Róbertben ismertük meg egymást, hanem az Operett Színházban.
1: Az Operett, igen, gondoltam.
0: Ugye? És ismertük egymást. Tudtuk, hogy milyen...
1: Mármint a Trixivel.
0: Mind a Trixivel, igen. Teremi Trixiről van szó, igen. Mi csak itt trixizünk egymás között. És szóval ismertük egymást, és beszélgettünk, és egymás privát életét is ismertük. Ugye jártunk sokat külföldre, ami szintén egy másik dimenzió, ott ugye más az ember, azt hiszi, hogy külföldön van, nem hiszi.
1: Ez még a Kerényi alatt egyébként?
0: Nem, ez még ja Istenem, nehogy összezavarodjak, nem, a Vámos László volt a főrendező, aztán a Németh Csanyi és a Szinetár, azt hiszem a Szinetár Miklós idejébe jött ez a dolog, ugyanis alakult egy magántársulat, mikor bejött ez a önállóan élünk, és számlázzuk a fellépéseket. Ugye jött ez a rendszerváltozás, és akkor szerveződött egy kis művészház néven egy társulat, jártuk a külföldöt, ott is ismertük egymást. Szóval a Trixiket tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ő milyen csapatot akar összehozni a férjével együtt, Hábel Ferivel, ugye aki az ügyvezető igazgatója a színházunknak, és ők tudták, hogy milyen csapatot szerveznek, és ők érzik ezt a dolgot, szóval rettenetesen jó érzékük van ehhez, hogy válasszák ki az embereket, mert hát ugye mi nem csak itt Magyarországon, hanem határtúlon is játszunk, és ismernek bennünket, hogy mi ezt

0: szívvel, lélekkel csináljuk, és egymás iránt is pozitívek vagyunk, tehát nincs az a torzsalkodás, ami általában a színházakban szokott lenni.
1: Egyébként az operetben volt?
0: Hát előfordult, régen is előfordult, hát én már nagyon régen voltam ott, már nem tudom, hogy most mi a helyzet.
1: Hány évet?
0: Én hány éve voltam?
1: Hány évet?
0: Hány? 26-ot. 26 az évet
1: hát
0: voltam.
1: Negyed évszáz. Igen. Dehogy negyed. De, jól mondod, de, jól mondom.
0: 26 évszáz. Évet voltam, és 59 éve vagyok a szakmába körülbelül. Szépen, ugye gratulálok. 68-ba kezdtem a Tánzel Fesztiválon, és aztán onnan mentem be a színházba, mert a Vámos megkérdezte tőlem, mert akkor elég jól indult a szekér a Tánzel Fesztiválon, és akkor megkérdezte a Vámos László, hogy maga tánzel énekes akar lenni, vagy színésznő. És akkor mondtam, hogy színésznő. És akkor felvett a iskolába, és elvégeztem, és aztán ott ragadtam.
1: Azon szokott gondolkodni, hogy mi lett volna, ha megy végig a tánzdal énekesi?
0: Hát előfordul.
1: De ez a harangozó teri...
0: De így van, pontosan az éra. Szokott eszembe jutni.
1: De nagyon nem voltak, tehát azt hiszem ő volt, meg nem tudom, hogy Ambrus Kiri az a
0: korosztály. Ambrus Kiri is volt, igen, Toldi Mária, a Szörényi Levente zenekar, a Máté Péter.
1: Jó, tehát ezek a korosztály.
0: Igen,
1: értem,
0: ez a korosztály.
1: Okay. Mit tetszett énekelni a...
0: Én Bágya Gédénesnek a dalát énekeltem, egy régi monda, ezt énekeltem. Aha. Nagyon szép volt, televíziós felvétel is készült belőle, nem is egy, de az volt a hátulütője, egyébként egy szavazattal nem kerültem be a döntőbe,
1: egy szavazattal volt.
0: Igen, és... Az a helyzet, hogy akkor a Toldi Máriának is volt egy hasonló dala, és ütötték egymást ezek a dolgok, és hát én még annyira nem voltam felfutva, hogy ez... Sok minden sztori van, ehhez is el lehetne beszélgetni, sokat erről
1: majd
0: is.
1: Majd egyszer írunk egy könyvet.
0: Írunk egy, persze, Trixikén mondja mindig, mikor a kocsiba mesélek az életemről egy-egy dologról, mert az embernek sokszor eszébe jut már pillanatnyi dolgokról, egy régi, és akkor az felhozza, és mindig mondja, Arikám, írjál egy könyvet. Hát mondom, az már elkéstem, mert az már jegyzetelni kellett volna.
1: Úgyhogy vissza lehet emlékezni. Na, és akkor pont erre kérem most, mert ha 26 év, hát akkor a Rátonyit jól kellett, hogy ismerj.
0: Hogyne rád, hogy Robert, személyesen.
1: A névadót. Hát ennek a színháznak, vagy a társulatnak.
0: Hogyne.
1: Milyen ember volt ő?
0: Csodálatos ember volt.
1: Tényleg?
0: Okos, intelligens, nyugodt, művelt. Az ember, hogyha beszélt vele, akkor picinek érezte magát, mert annyira lehetett érezni a tudást, amögött akár egyszerű mondatok mögött is, amiket ő mondott. Nagyon-nagyon szerettem, sokat szinkronizáltam vele.
1: Tényleg? Még ő szinkronizált? Igen. Ezt nem is tudtam.
0: Én?
1: Ne, azt ön tudtam, de azt, hogy a Rátonyi szinkronizált,
0: De. Hát akkor régen nagyon komoly színészeket hívtak, ugye, szinkronban nem volt ilyen.
1: Ugye az, hogy én önt már láttam színpadon, de Rátonyit én sose láttam színpadon.
0: Nem, hát sokat
1: veszített. Én a könyveit olvastam.
0: Könyveit, operettek
1: könyvét. Arizona Színház, operettek, igen, van, ezeket van, én mind
0: olvastam. Bal négyes páholy, így van, igen. Így van.
1: És az, most pont ezen, most a színpaddal kapcsolatban, amiről beszélünk, hogy az például nem esedik idővel, a színpadra lépés varázsa?
0: Hogy
1: nem esedik-e, vagy más-e a színpadra lépés most, igen, napjainkban, mint annak idején?
0: Hát nézze, a fiatalok egészen mások, hát szóval ezt nem kell ecsetelni.
1: Hát oké, de önnek is más az érzése?
0: Nekem nem.
1: Ugyanaz?
0: Én nekem ugyanaz. Tehát csak tökéletes szövegtudással, felkészültséggel beleérezni, azért is ülök ott hátul a takarásba, beleérezni a dologba, akármit játszik az ember. De ez nem kell azt gondolni, hogy ha valaki drámát játszik, akkor ott ül a szav, és akkor nyomja magába, jaj, most micsoda szomorú. Nem. Felkészültnek. Tudni kell, hogy mit játszom. Ugye régen az volt a szokás, hogy volt egy olvasópróba, volt egy visszaolvasópróba, akkor volt még egy olvasópróba.
1: Arra, hogy nem is hallottam már.
0: Na ugye. Akkor volt egy másik, amikor volt egy elemzőpróba, most már a harmadiknál tartunk. Aha. Az elemzőpróbán a rendező beszélgetett velünk, megkérdezte, hogy mi a véleményed, miért mondod ezt a mondatot, vagy miért mondod azt, vagy miért mész most ki, vagy miért akarsz leülni, vagy miért vagy ideges. Ezeket mind mind el kellett mondani. Tehát a szövegkönyvet tudni kellett, ismerni kellett. Ezért, hogyha például már előfordult nálunk is, hogy egy kollega nem annyira top, nincs annyira toppon, és valamit rosszul csinál, akkor az ott lévőnek kell ezt helyrehozni. De ha nem ismered a darabot, és nem ismered a kollégának a szerepét, hogy hogy viszonyul a darabhoz, akkor nem tudsz kimászni. Akkor segíteni kell neki, és mondani, hogy például már ilyen előfordult, hogy azt kellett mondani a kollégának, hogy jó, most már nagyon sokat beszélt, most már menjen ki. Szóval van ilyen, van ilyen. Vagy például valaki nem mond valamit, akkor azt mondom neki, hogy te azt akartad kérdezni, hogy voltam-e már én ott házas? Azt akartad? Jaj, tényleg, voltál már ott házas? Szóval vannak ilyen dolgok. De ha nem ismered a darabot, a másik szereplőt, a kollégával, akivel beszélsz, akkor nem tudsz mit csinálni.
1: Igen, jogos, jogos.
0: Jogos. Hát ma már nincs ilyen, ma már nincs. Ma már sietünk.
1: Na most tessék már azt... Igen? Azt mondom, most hallottam először erről, hogy ilyen létezett műfajilag, hogy igen. Visszaolvasó próba, az mit jelent?
0: Az, hogy, az olvasó próbán a rendező olvassa el. Akkor hazamegyünk, akkor elolvassuk mi, és az, mi mondjuk a saját szerepünk.
1: Tehát az olvasó próbán a rendezőnek kell, vagy kellene normál esetben felolvasni?
0: Így van az egész darab.
1: Jön, azt hittem, hogy ott már a színészek is.
0: Hát ma már így van, képzelj el, hogy ma már így van.
1: Én azért tudok ilyen egy-két dolgot, mert képzelj el, hogy
0: igen?
1: 25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüfejében helyezkedtem el. Évig színészeket etettem, itattam.
0: Remek.
1: És akkor beleláttam valamennyire, de már ott is az volt, hogy, hogy olvasgatták. Jó, nem, lehet, hogy 25 igen. most, igen. De, igen. De hogy akkor ez változott az idővel?
0: Igen, hát felgyorsult.
1: Most és akkor régen nem is 6-7 volt a próbaidőszak?
0: De 6-7
1: az
0: volt. Körülbelül 6-7 volt, igen. És hát ugye az utolsó hét, ami ugye a főpróba hete, hát az volt a nagyon gyilkos, ugye. Hát
1: de az operetben is?
0: Operetben is, igen, hát hogyne.
1: És hogyne. Akkor mindenki feszült volt?
0: Hát persze, hát attól független, meg azt tudom mondani ki, hogy volt felkészülve. És főleg a rendező, hogy volt felkészülve.
1: Ja, mert olyan is volt, hogy a rendező nem volt.
0: Hát olyan is előfordul, de ez a legritkább eset, mert mégiscsak tudja, hogy mit akar csinálni a darabból, ugye?
1: Őrület.
0: Még valami eszembe jutott a visszaolvasó
1: próbán. Na most akkor tényleg, és akkor a visszaolvasón mi történik pontosan?
0: A visszaolvasó próbán ugye már a szerep szerint olvassuk föl.
1: Tehát akkor jönnek a színészek.
0: Akkor jönnek a színészek, de ott kifejezett ki, legalábbis az én időmben, mikor én csináltam ezelőtt, ugye 21 néhány évvel ezelőtt, akkor direkt kifejezetten kérés volt a rendezőtől, hogy nehogy úgy olvassuk a szerepet, mintha játszanánk. Tehát, hogyha, mit tudom én, volt egy olyan mondat, hogy hova mész, mit csinálsz? Akkor ne így olvassuk, hanem úgy, hogy hova mész, mit csinálsz. Tehát nem volt szabad a szerepet. Mert az alakulhat.
1: Ja, értem.
0: Hát az alakulhat. Hát attól nagyon sok minden közre játszik. Lehet, hogy közben jön egy kellék, ami egy külön műsort megérdemelne, a kellék használat. Ugye, szóval...
1: Azért merek, meg beszélgettünk igen, is igen, most sokat igen. A múltról, hát ez egy életműdíj.
0: Ez egy életműdíj.
1: Összegezhetünk.
0: Igen.
1: De beszélünk mindjárt a Rátonyi Róbert igen. Színház mindennapjairól igen. is, mert...
0: Ez a fontos.
1: Minden fontos.
0: Minden fontos.
1: Az, amit eddig letett az asztalra, az mind fontos.
0: Igen.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, halászolnak rá. Még inkább örülök, mert még nem találkoztunk, és nagy tisztelője vagyok egyébként régóta a távolból.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy őszintén gratulálok az életmű díjhoz. Ez egy Rátonyi Róbert díj.
0: Igen.
1: A Rátonyi Róbert Színház igen. társulatától igen. kapta, nem tudott róla.
0: Nem tudtam, nagy meglepetés volt.
1: Nagy meglepetés. Díj, méltán, és végre akkor, de most ez az első díj, vagy voltak azért
0: nem,
1: kisebbek?
0: Van egy, a szinkronba is kaptam egy életmű díjat már, ugye a szinkron kollégáktól ugye volt egy szavazás, és akkor meg több
1: a mai
0: név
1: napig
0: volt.
1: Sokat szinkronizál?
0: Nagyon sokat. Na, ma is onnan jövök, a Mahírból jöttem ide, úgyhogy itt Óbudán fönn a hegyekben van, és nagyon sokat szinkronizálok.
1: Szereti?
0: Szeretem.
1: Az egy más
0: az egy egészen
1: dimenzió
0: más.
1: Megint, mint
0: az
1: egy a színházi.
0: Más. A privát ember nem is tudja elképzelni. Azt nem is tudja elképzelni, hogy ez hogy lehet. Ugye ez is régen más másképp volt, ma is már másképp van, ma már egyedül ülünk egy stúdióban.
1: Igen?
0: Jön, igen, egyedül jön egy kép, és egy monitoron a szöveg, és hát rögtön csinálni
1: kell. Én vagy kétszer-háromszor bemehettem Kárpáti Levente.
0: Igen, Kárpáti Levente, hogy ne levé, hajjaj, rendezett is egy darabba. Igen.
1: Na pláne, ugye egyszer ő elvitt megmutatni, meg a Várkonyi Andris.
0: Várkonyi Andris, hát hogy
1: és akkor mutatta ő is, hogy itt ez hogy megy.
0: Igen.
1: Hát az egy gyár.
0: Az egy gyár, az egy gyár. Na, de az egész világ egy gyár.
1: Jó, az is igaz, az is hát igaz. Nem nagyon lehet hibázni. Na, ez
0: nem.
1: A lényeg ott.
0: Ó, nem hát szeretik. lehet hibázni, hát azért hibázunk.
1: De nem az van, hogy ha nagyon sokat, akkor többször nem hívják az
0: ember? Nem.
1: Nincs
0: nem,
1: ilyen?
0: Nem. Ez nincs ilyen. És hát ugye például egy szöveg alámondás, ahol dokumentumfilmeket, uh-huh. vagy a Spektrum TV, vagy bármelyik, hoppá, nem szabad ilyet mondani.
1: Itt szabad.
0: Szóval valamelyik olyan csatornán, ahol ugye ilyen tudományos filmek állatokról, vagy emberekről, vagy krimiről, vagy autókról, vagy bármiről van szó, ugye az úgy hívjuk, hogy szöveg alámondás, tehát kicsit igen. halkan lehet hallani az eredeti szöveget, uh-huh. na de ott viszont nagyon kell tudni blattolni. Uh-huh. Hát ott kapsz egy ismeretlen szöveget, és azt rögtön nyomni kell, aha. másodpercre.
1: Ezt jelenti a blattolás?
0: Én tudom nagyon, aha. én tudom, bírom, hála jó Istennek,
1: na,
0: bírom.
1: Hát a lényeg. Jó, mennyi darabba játszik most?
0: Most mennyi darabba? Igen. Hát csak a Rátonyi Róbert Színháznál okay, játszom, mert tudom. Nagyon sok helyen voltam, hogy Operett Színházból ugye nyugdíjba mentem, szakmai nyugdíjba. Nagyon sok helyen voltam, nem tudom, lehet-e mondani.
1: Itt szabad, Karinti, szajna, itt minden szabad.
0: Karinti Színházba voltam, a Pesti Művész Színházba, Turaida Színházba, ez a művészház, amit már említettem, hogy külföldön jártunk, és aztán Operett Színházba 68-tól voltam 94-ig, ez ugye 26 év, ha jól igen. számolom, és...
1: Hát ez a hős, de ez a hős korszak.
0: Ez a hős korszak, igen, és ugye utána jött, 89 után jöttek ezek a külön színházak, nagyon sok helyen játszottam, de most nem is tudom, mit kérdezett, elkalandoztam.
1: Nem, most végigvettük azt, hogy...
0: a színházakat,
1: volt, igen. Például a Karinti, ott még a Marcinál?
0: Még a Marcinál voltam, igen.
1: Meg az Operett időszak, hogy most számolgatom, akkor még a Latinovics éra is megvolt?
0: A Bodzi úrra
1: igen.
0: gondol?
1: Igen.
0: Igen, ott is játszottam egy kisebb szerepet, igen. Ott
1: tehát
0: is
1: gyakorlatilag, amiket így lehet olvasni utólag,
0: igen.
1: ilyen legendás előadásoknak mind a
0: rengeteg. Van egy papírom arról, hogy hány, egyszer bementem a titkárságra régen, és ott volt egy könyv, amiben fel voltak vezetve, hogy ki mit játszott, név szerint, aha. tehát nem az összeset kellett, hanem Halász Aranka, ezeket is, és azt kiírtam, és az mindig nálam van, hogy tudjam, hogy mégis miben voltam. Na, nagyon sokat játszottam az Operett Színházban, de legjobb a Hegedűs volt, ugye, ami a Golde szerepe volt, aha. aztán végül is. Úgy kaptam meg, mert az idősebb lányt játszottam, de aztán megkaptam a Goldét is később. De hát most a Rátonyi Róbert Színházban teljesedett ki.
1: Igen, ez volt az eredeti,
0: ki.
1: Igen.
0: Igen, ott teljesedtem
1: ki. Mennyi darabban játszik most?
0: Mennyi darabban játszom? Játszom a Mágnás Miskában, az volt az első 2017-ben, utána jött a Sibyl, abban utána jött a Istenem, most vagyok a legnagyobb zavarban, mert ezt nem írtam
1: nem
0: föl.
1: Baj, majd.
0: A Sibyl, most játszom a... Nem jött az
1: vagy inkább úgy kérdezem, mennyit játszik egy hónapban?
0: Hát most kicsit kevesebbet játszom, de körülbelül hármat, négyet.
1: Jó, tehát mindig van.
0: Mindig hát van.
1: Az
0: mindig
1: majdnem egy heti.
0: De minden, nekem elég is, mert az utazást is ugye rettenetesen nehezen viselem már ugye az autózást, meg minden, de hát hoznak, visznek, szállítanak, értem, jönnek, hazavisznek, szóval itt nincs probléma, csak gyere. És most azon gondolkodom, mit játszottunk. A Nagymamába, ez a legutolsó, a Nagymama, tehát a Mágnás Miska, Sibyl, Nagymama, és van egy negyedik is, nem jut az eszembe, hát látja,
1: na, majd ezt, majd,
0: majd eszembe jut, és bemondom
1: tessék,
0: még
1: okay,
0: egyszer,
1: így
0: van,
1: mondani.
0: Persze.
1: De hát utazni meg kell.
0: Utazni ugye? Meg kell. Hát szóval
1: mert a színház is ugye itt Budapesten kívül van.
0: Csákváron van a székhelyünk. Csákváron van a székhelyünk.
1: De jönnek, mennek mindenfelé.
0: Jövünk, megyünk mindenfelé az országba, és határon túl is.
1: Na, hol dobban meg igazán a szíve? Melyik környéken, melyik városban, melyik színpadnál? Van ilyen? Ezt akár úgy is kérdezem, hogy mit tudom én, ha a 11. kerületbe jár a Karinti felé, akkor ott megdobban-e a szíve?
0: Igen, meg.
1: Ha a Pesti Broadway-en jár, megdobban-e a szíve?
0: Meg, ez igaz. Hát hogyne, hát nézze, az ember, egyszerű ember megy az utcán, és el egy olyan helyre kerül, ahol mit tudom én, megismerte az első szerelmét, vagy megismerte a haverját, vagy iskolába járt. Az ember, így van, pontosan így van, megdobban a szívem, de hát ez már elmúlt, és én nem foglalkozom azzal, ami elmúlt.
1: Na, nem néz hátra?
0: Nem nézek hátra, az megyek előre.
1: Az
0: megyek előre.
1: Az
0: én elég pozitív vagyok.
1: Az is volt mindig?
0: Igen.
1: Az azért mindig... jó, mert akkor ezek szerint ösztönösen az.
0: Ösztönösen,
1: és nem könyvekből tanultam.
0: Nem. Ösztönösen vagyok
1: egyébként
0: előre.
1: Egyébként régi játszótársakkal tartja a kapcsolatot?
0: Hát nem nagyon, mert a régi játszótársak részben ugye a Rátonyi Róbert Színházban is benne vannak. Szegény drága jó Jankovics Józsi, ugye, aki hát már nincs köztünk, ugye ő is operaszínházi tag volt, vagy a Zsoltika, aki nem régen hagyott itt minket, Benkószi Zoli, aki még már nem nagyon játszik, vagy a Kokas Laci, aki már szintén nem nagyon játszik, tehát vannak itt régi játszótársak is bőven.
1: De hogy illik-e egymást elmenni, megnézni, megnézik-e egymást?
0: Ritkán. Én legalább magam nevébe beszélek, ritkán, nincs nagyon kedvem hozzá. A televíziót is csak nagyon-nagyon ritkán nézem. Vannak kedvenc műsoraim, de inkább az ilyen nem a rossz értelemben szórakoztató, de amiről előbb meséltem, az ilyen állatfilmek, vagy utazások, például van egy nagyon jó vonattal a világ körül, ugye, azok az utazások nagyon érdekelnek, vagy nagyon érdekelnek a házépítők, akik a házakat keresnek, vagy ingatlanvadászok, vagy nem tudom mi a címe, azokat megnézem, de én nem nagyon, inkább a rádiót szoktam hallgatni, megmondom őszintén.
1: Milyen jó, hogy most egy rádióban.
0: Igen, a rádiót szoktam hallgatni, mert az kedvesebb nekem. Uh-huh. És az segít otthon is, ha tudom én, pihenek, vagy hát főzök. Persze,
1: meg mellette mindent lehet csinálni.
0: Nem kell nézni, igen. Pontosan.
1: No, de a színházat megnézni kell.
0: Amikor nézett
1: előadás korában, igen, tudott civillé válni? Tehát ha más nézett pályatársat. Hát,
0: ez egy érdekes kérdés. Ez nagyon érdekes kérdés, mert az ember tud civillé válni, de ha észrevesz egy hibát, mert az előfordul.
1: Hát, nehogy észreveszik.
0: Ez nagyon érdekes dolog, mert a hibákat azt észre lehet. Nem tudsz annyira civil lenni, hogy ne vedd észre a hibát. Ez nagyon érdekes dolog. Ez egy ilyen szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez nagyon érdekes. Mindahogy a saját előadásunkban is észreveszi az ember a hibát. Például van egy olyan nagyon érdekes dolog, amit tanultam még a régiektől, hogy akkor vagy igazán ura a szerepednek, hogyha látod magad kívülről. Ez egy nagyon
1: milyen
0: érdekes,
1: igaz, de milyen,
0: ez nagyon érdekes dolog. Például én szoktam, ha készülök egy új darabra, és már olyan 80%-ban vagyok, akkor mielőtt elalszom, akkor szoktam magam, mint amikor az ember bármiről álmodozik, becsukja a szemét, és bármiről álmodozik, szoktam magam látni, és akkor jutnak eszembe gondolatok, például ötletek, hogy mit lehetne csinálni, ugye, hogy inkább ezt mondom, vagy inkább azt mondom, mert hiszen ugye ezek az operettek azért nem Shakespeare darabok, itt szabad mondani, tehát egyet szót be lehet mondani, aminek aztán sikere van, ugye, és ezt úgy éjszaka szoktam, úgy hívjuk, hogy mozizunk, egy éjszaka mozizunk, és akkor azóta is gondolkodom ezeken a darabokon, de olyan buta vagyok, hogy egyszerűen nem jut az eszembe.
1: Na, nem baj, én most akkor visszamegyek még a kezdetekhez, már mint a Rátonyi kezdeteihez.
0: Igen.
1: Ugye 9 évvel ezelőtt, tehát amit valamit álmodtak, de az hol tart ma ez az álom, aminek az alapító tagja
0: Értem.
1: Volt?
0: Értem. Én szerintem egyenletesen és a nehézségeket leküzdve megyünk fölfelé.
1: Tehát jó itt társulati tagnak lenni?
0: Nagyon, nagyon. Hát én ilyen jól soha nem éreztem magam.
1: Komolyan?
0: Soha nem éreztem magam. Azért, mert ez család. Itt mindenki a másikért dolgozik. Itt nincs az, hogy most én más csinálok, vagy most kitalálom azt, hogy most elé állok, vagy... Szóval itt nincs ilyen dolog. Itt mindenki egymásért dolgozik, és szeretetbe, és békességbe, itt nincs kiabálás, nincs kihaénnemség. Szóval ez egy csodálatos, és hálás vagyok az életnek, hogy ezt adta nekem így végezetül, mert hát ugye ez semmi nem tart örökké, hogy ez hagyta nekem végezetül, hogy itt tudom lecsengetni a pályámat ezzel a kis szoborral.
1: De még sokáig.
0: Igen, és remélem még sokáig. Bár szoktam mondani a Trixinek, hogy gondolkozzál azért, mert ez egyszer vége lesz minden jónak.
1: Van még ott.
0: Van még időre.
1: Mi járunk ezzel a legjobban? A közönség.
0: A közönség.
1: Minél tovább.
0: Nagyon szeret a közönség, és mindig olyan kitűnő tapsokat kapok, annyira boldog vagyok, hogy a Marica grófnőt felejtettem el, ami a legkedvencebb darabom is, a Marica grófnő, és nagyon jól lett megcsinálva itt a Trixikéjéknél, nagyon örülök neki, úgyhogy ez a négy darab, amiben játszom, a Szibil, Mágnás Miska nagymama és a Marica grófnő.
1: És a Rátonyi Róbert Színház weboldalán minden pontos.
0: Minden ott van, igen, azt meg lehet keresni, Rátonyi Róbert, tökéletes a weboldal, ott vannak a művészek, hogy kik vannak, milyen előadások vannak, szóval azt érdemes felkeresni, és hát gondolom a név az a Rátonyi Róbert, az igazán nem nehéz megjegyezni.
1: Abszolút, abszolút.
0: Igen.
1: Van, hogy ezt már kérdezt, nem?
0: Igen.
1: Tehát akkor ezek szerint Feleki Kamillal is.
0: Jó, Feleki Kamill partnere voltam, na, de vagy hát ő volt.
1: Jól emlékszem, hogy a Feleki mondta azt,
0: igen?
1: Hogy ott van a színpad, vagy a színház, ahol ő van.
0: Latabár.
1: Latabár?
0: Latabár.
1: Bocsánat, Latabár. Latabár,
0: Feleki... Latabárral is dolgoztam.
1: Na, pláne. Okay.
0: Fantasztikus.
1: De tényleg hangoztatta ezt?
0: Hangoztatta, igen. Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Ez azt is jelentett, hogy ha két sörösre kesz, akkor az is a... Színház.
0: Hát igen, én már szerepeltem egyébként széken is, széken énekeltem, emlékszem aha. Még régi dolgokból, hogy egy székre kellett felállnom, mert nem volt színpad.
1: Aha.
0: Szóval azért vannak itt körülmények.
1: Minden volt.
0: Minden volt. Például a Latabárnál egyszer vidéken voltunk, én dolgoztam a Latabár Kálmánnal, segédasszisztense voltam egy számába, ahol ételeket és állatokat utánozott, és, de nem is azt akarom róla mesélni, hogy egyszer vidéken voltunk fellépni, és oda jött egy nénike, aki akkor nekem még nénike volt, ma már én vagyok a nénike, és azt mondta, jaj, Latyikám, de jó, hogy itt van, aztán nekem itt nagy igény van, vegye ám a szárnyai alá közönséget, itt nagy igény van a humorra. És akkor azt mondta a szegény Kálmánkám, Isten nyugosztalja, mert hát olyan helyen is voltunk, hogy igen, látom nénike, hogy van igény, de tető az aha. Nincs a színpad fölött. És aha. Ez így volt.
1: Aha.
0: És ez így volt, bizony. A Feleki Kamillal például, mikor a kabarét játszottunk, én voltam a Schneider kisasszony benne, akivel hát ugye kapcsolatba léptek egymással, és ő tanította meg nekem a bizonyos dolgokat oly annyira, hogy még a saját lakására is elhívott minket a Kovács Zsuzsi kolléganőmmel, és ott próbáltuk be azokat a jeleneteket, amelyek nehezek voltak. Szóval hatalmas élményeim van.
1: Na, az a Kovács Zsuzsi, aki a Szörényi Leventének
0: Szörényi, volt. Igen, ő a Kovács Zsuzsi. Igen. Ugye nemrég emlékeztünk meg róla, mert 9 éve azt hiszem nincs közöttünk.
1: Pont amikor alakult a színház?
0: Nem.
1: Vagy a Rátonyi?
0: Ja, nem. Hát lehet, hogy rosszul emlékszem.
1: Lehet, hogy jó?
0: Lehet, hogy rosszul emlékszem, nem
1: de
0: tudom.
1: De róla beszélünk.
0: De róla,
1: Szörényi
0: Őrs őróla, igen.
1: Na, nagy idők voltak, meg sok sztori van, tessék azt a könyvet elkezdeni.
0: Jaj, nem. Na, látja, hogy vannak olyan dolgok, amik nem jutnak az eszembe.
1: Hát de közben még eszébe jutott ez is.
0: Hát aztán eszembe jutott, majd ez ügyesen meg, hát a szinkronról nem beszéltünk, de hát mindegy.
1: Valamennyit beszéltünk.
0: Beszéltünk.
1: Vannak olyan filmek, vagy sorozatok, amiket különösen szeret?
0: Hogyne, hát a Disney sorozatokban benne vagyok. A Vajánába, a Vajánába, az Encantóba, a Kokóba. Most is csinálok egy, nem tudom még mi lesz a címe, például az egyik rajzfilmet megcsinálták igazi színésznőkkel, és ott például verseny van, ott meghallgatások vannak, ott ja, casting van.
1: Na igen, ott bizonyítani kell, ott akárkit nem engednek oda.
0: Akárkit nem engednek oda.
1: Na, megmondom őszintén, igen? Én utána olvastam tisztességgel
0: igen?
1: Önnek, de egy valamit nem néztem meg szándékosan az életkorát. Igen. Nem kell elmondani.
0: Hát elmondom szívesen.
1: De csak azért mondom, hogy sose életkor alapján ítéltem meg senkit. Nem érdekel.
0: Persze,
1: annyira,
0: persze.
1: Ha szeretném, mondja el egyébként, mert nem, de hogy olyan kortalan.
0: Köszönöm mondani, szépen.
1: És valószínűleg azt tartja, vagy azt konzerválja, hogy folyamatosan van feladat.
0: Igen, ez nagyon fontos. Ez a legfontosabb. Bár el tudnám mondani olyan embereknek is, akiknek nem az a foglalkozásuk, hogy színészek, hanem tudom, egy irodába ül, vagy bármi igazgató, vagy titkárnő, hogy ne hagyja abba, ha nyugdíjba megy. Nem szabad abba hagyni. Hiszen nagyon sok olyan hely van, ahol összejönnek az idősek, de én ott nem érezném jól magam.
1: Elhiszem.
0: Én ott
1: alkotni kell.
0: Alkotni kell. Na, ez fontos, bizony alkotni kell. És a Rátonyi Róbert az a színház, ahol lehet alkotni.
1: Na, akkor
0: és szabad van adva.
1: Kedves hallgatóink, akkor Rátonyi Róbert Színház weboldalát keressék, kövessék, és Halászalánkát nézzék meg bármelyik darabban, ami
0: köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És szívből gratulálok a díjhoz, ez a fotón rajta lesz.
0: Ó, remek,
1: meg tudják nézni a hallgatók, és jó egészséget kívánok.
0: Nagyon szépen.
1: Sok csillogó szempárt.
0: Köszönöm szépen.
1: Mert akkor nagy baj nem lesz a néző, akkor az öné is csillogni fog.
0: Az biztos. Nélkülük nem megy.
1: Megyünk tovább.
0: Köszönöm szépen.
1: Halász Alankával beszélgettem, kedves hallgatóink. Igen, aki életműdíjat kapott a Rátonyi Róbert Színházban, egy Rátonyi Róbert díjat. És Alankától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a slágerek a legnagyobbak változatosan, és egy elköszönés erejéig még visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Halász Arankának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközhálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely Híd utca és az Alsó Határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra, két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken eloltották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladék lerakóban keletkezett, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét. A ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Locsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízen a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Vasárnap napközben a megnövekedő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátunk szoktak.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós per áldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi. Egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Mondám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel, ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Haladékot kapott a főváros a befizetésre. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a